0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: was on it.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіопульс. 92.2 Йодин FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настопа. И один FM.
1: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: 7 óra. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 14-én, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 14 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ідейн eddig 30 alkalommal kértek orvosi segítséget kígyómarás miatt Ukrajnában. A sérültek között 4 gyermek is volt. A legtöbb esetet Zsitomír megyében 10 alkalommal regisztrálták. De Kárpátalján is előfordultak hasonló esetek. Az ukrán közegészségügyi központ tájékoztatása szerint az országban 3 mérges kígyófaj él, a sztyeppei vipera, a közönséges vipera és a nikolszki vipera. Egészséges felnőtteknél a marás általában nem jelent halálos veszélyt. Ennek ellenére kígyómarás esetén mindenképpen orvosi segítséget kell kérni. A kígyókkal leggyakrabban mocsaras területeken, benőtt vízpartokon, hegyvidéken és sztyeppéken, valamint építési törmelék közelében lehet találkozni.
4: В Україні цьогоріч зареєстровано 30 звернень по медичну допомогу через укуси змій. Серед постраждалих 4 дітей. Найбільше випадків зафіксували на Житомирщині – 10. На Закарпатті також були подібні випадки. У Центрі громадського здоров'я нагадують, в Україні мешкають 3 види отруйних змій – степова, звичайна та гадюка Нікольського. Для здоров'я дорослої людини їхні укуси, як правило, не становлять смертельної небезпеки. Проте в разі укусу змії варто звернутися по медичну допомогу. Найчастіше плазунів можна зустріти в заболоченні. Чених місцях біля зарослих водойм у горах і степах, а також поблизу звалищ будматеріалів.
3: A Beregszászi Állami Adófelügyelőség szakemberei gyakorlati segítséget nyújtanak az adófizetőknek az oktatási kiadások után járó adókedvezmény elektronikus ügyintézéséhez. Ehhez az adófizetőnek be kell nyújtania a vagyon- és jövedelemnyilatkozatot az elektronikus adóhivatalon keresztül, és csatolnia kell az oktatási költségek kifizetését igazoló dokumentumokat. A nyilatkozatot az adófizető adóügyi lakcíme szerint kell benyújtani. Az adóhatóság felhívja a figyelmet arra, hogy az adókedvezményre való jogosultság nem vihető át a következő évre. A 2025-ben felmerült oktatási kiadások után járó kedvezmény igényléséhez a nyilatkozat 2026. december 31-ig nyújtható be. A visszaigényelhető adó összegét a nyilatkozat beérkezésétől számított 60 naptári napon belül utalják vissza. Erről a Kárpátaljai megyei állami adószolgálat adott tájékoztatást.
4: Фахівці Берегівської державної податкової інспекції надали платнику податків практичну допомогу щодо оформлення податкової знижки за витрати на навчання через електронний кабінет. Для цього необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи, додавши документи, що підтверджують оплату навчання. Декларація подається за податковою адресою платника. У податковій наголошують, право на знижку не переноситься на наступні роки. За витрати на навчання, понесені у 2025 році, декларацію можна подати до 31 грудня 2026 року. Року включно. Сума податку повертається протягом 60 календарних днів після надходження декларації, інформує Державна податкова служба у Закарпатській області.
3: Az éveleje óta 3750 fiatal vett igénybe a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ szolgáltatásait. Közülük több mint 2400 fiatal már munkát is talált, további 72-en pedig a munkáltatóknak nyújtott kompenzációs programok révén helyezkedtek el. 335 fiatal szakmai képzésen vett részt, vagy új szakmát szerzett. 56-an pedig ideiglenes foglalkoztatás keretében szereztek munkatapasztalatot. Eközben 17 fiatal támogatást kapott a saját vállalkozás program keretében, így saját vállalkozást indítottak, vagy már működő vállalkozásukat fejlesztik. Az adatokat a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ adta hírül.
4: Від початку 2026 року послугами Закарпатської обласної служби зайнятості скористалися 3750 молодих людей. Понад 2,4 тисячі молодих закарпатців вже знайшли роботу. Ще 72 працевлаштувалися за програмами компенсації роботодавця. 335 молодих людей пройшли професійне навчання або здобули нову професію, а 56 отримали досвід тимчасової зайнятості. Водночас 17 молодих жителів області отримали гранти за програмою «Власна справа» та започаткували або розвивають власний бізнес, інформує Закарпатська обласна служба зайнятості.
3: Egy kilogramm cukor átlagára jelenleg közel 30 hrivnya Ukrajnában. Az ár júniushoz képest egyenlőre alig változott, de a következő hónapokban drágulás várható. Az Ukrcukor szakmai szervezet szerint az áremelkedést elsősorban a cukortermelés alacsony jövedelmezősége okozhatja. További tényező lehet az idei cukorrépa termés is, amely az előzetes beslések szerint elmaradhat a tavalyi rekordterméstől. Az ukrajnai árakra az Európai Uniós piac helyzete is hatással lehet. A hőség és a vetésterületek csökkenése miatt az EU-ban idén több mint egy évtizede nem látott alacsony szintre eshet a cukortermelés, írja az Agronews.
4: Середня ціна кілограма цукру в Україні становить майже 30 гривень і наразі майже не змінилася порівняно з червнем. Водночас найближчими місяцями продукт може подорожчати. В Укрцукрі прогнозують зростання цін через низьку рентабельність виробництва. Додатковим фактором може стати цьогорічний урожай цукрових буряків, який за попередніми оцінками буде нижчим за рекордний показник минулого року. На українські ціни також може вплинути ситуація на ринку ЄС, де через спеку та скорочення посівних площ виробництво цукру цього року може впасти до найнижчого рівня більш ніж за 10 років. Повідомляється на сайті agronews.ua.
3: Egyszerre több nyugat-balkáni országban küzdenek kiterjedt erdő- és bozótüzekkel a tűzoltók. Szerbiában több mint 30 aktív tűzről számoltak be. A lángok több helyen erdős és nehezen megközelíthető területeket érintenek. A tüzek oltásában a szerb hadsereg egységei és légiegységek is részt vesznek. Montenegróban több település környékén is ég a növényzet. Horvátországban Brat szigetén és Rijeka közelében is nagyobb tüzek keletkeztek. Bosznia-Hercegovinában pedig a lángok több helyen lakóházakat is megközelítettek. Az egyik legsúlyosabb térségben természeti katasztrófa helyzetet is hirdettek. Észak-Macedóniában az elmúlt napokban egyetlen nap alatt több mint 20 szabadtéri tüzet jegyeztek fel. A tűzoltók munkáját a tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős, változó irányú szél is nehezíti. A szakemberek szerint ezek a körülmények rendkívül kedveznek a tüzek gyors terjedésének. Adta hírül a karpat.in.ua.
4: Одразу в кількох країнах Західних Балкан пожежники борються з масштабними лісовими та чагарниковими пожежами. У Сербії повідомляють про понад 30 активних осередків займань. Вогонь у багатьох місцях охопив лісисті та важкодоступні території. До гасіння пожеж залучені підрозділи сербської армії та авіації. У Чорногорії рослинність горить поблизу кількох населених пунктів. У Хорватії великі пожежі виникли на острові Брач та поблизу Рієки. У Боснії і Герцеговині вогонь у кількох місцях наблизився до житлових будинків. В одному з найбільш постраждалих районів оголосили режим природної катастрофи. У Північній Македонії протягом останніх днів лише за одну добу зафіксували понад 30 пожеж на відкритих територіях. Роботу пожежників ускладнюють тривала спека, пересохла рослинність, а також сильний вітер, який змінює напрямок. За словами фахівців, такі умови надзвичайно сприятливі для швидкого поширення вогню. Повідомляється на сайті karpat.in.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is igazi nyárias időjárásban lesz részünk. A délelőtti órákban a levegő hőmérséklete 26 fokig emelkedik. Ennek a maximum a délután 30 fok lehet.
4: Сьогодні також спостерігатиметься справжня літня погода. У першій половині дня температура повітря прогріється до плюс 26 градусів, у другій половині дня – до плюс 30.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Ahogyan már megszokhattátok, ha péntek, akkor dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ezúttal egy olyan előadót hoztam el nektek, akinek a nevét már gyerekként megismerte egész Magyarország, de szerintem Kárpátalján is sokan hallhattunk róla. Ő Farkas Zsolti, aki a Magyarországi Tehetségkutató, az Énekiskolája első évadának győzteseként vált ismerté. A Tehetségkutató után sem tűnt el a zenei életből, több televíziós műsorban is találkozhattunk vele, később pedig Oliver Wolf néven is folytatta pályafutását. Most azonban ismét Farkas Zsoltiként jelentkezik, ráadásul egy saját dallal.
1: Talán egy hajnalon majd visszatér.
0: A Talán egy hajnalon egy érzelmes, romantikus hangulatú szerzemény, amely a szerelemről, az elmúlásról és arról a reményről mesél, hogy egy kapcsolat talán még adhat egy új esélyt. És akkor nem maradt más hátra, mint hogy a Pulzus Rádióban meghallgassuk e heti dalpremiérünket, ami nem más, mint Farkas Zsolti Talán egy hajnalon című dala.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint a központi vízhálózatra való csatlakoztatás miatt ma reggel 9 órától ideiglenesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Beregszázban, a Macsolai út egy részén, a Tompa Mihály, az Arany János, valamint a környező utcákban. A munkálatok befejezését követően a vízszolgáltatás helyreáll, várhatóan délután 2 órától.
4: ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що у зв'язку з підключенням до централізованого водопроводу з 10-ї за київським часом тимчасово буде обмежено водопостачання на роздоріжжі Мочолівське, вулиці Томпа Мігая, Орані Яноша та на прилеглих вулицях. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт орієнтовно о 15-й за київським часом.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 14-én, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 14 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Idén eddig 30 alkalommal kértek orvosi segítséget kígyómarás miatt Ukrajnában. A sérültek között 4 gyermek is volt. A legtöbb esetet Zsitomír megyében 10 alkalommal regisztrálták. De Kárpátalján is előfordultak hasonló esetek. Az ukrán közegészségügyi központ tájékoztatása szerint az országban 3 mérges kígyófaj él. A sztyeppei vipera, a közönséges vipera és a nyikolszki vipera. Egészséges felnőtteknél a marás általában nem jelent halálos veszélyt. Ennek ellenére kígyómarás esetén mindenképpen orvosi segítséget kell kérni. A kígyókkal leggyakrabban mocsaras területeken, benőtt vízpartokon, hegyvidéken és cseppéken, valamint építési törmelék közelében lehet találkozni.
4: В Україні цьогоріч зареєстровано 30 звернень по медичну допомогу через укуси змій. Серед постраждалих 4 дітей. Найбільше випадків зафіксували на Житомирщині – 10. На Закарпатті також були подібні випадки. У Центрі громадського здоров'я нагадують, в Україні мешкають 3 види отруйних змій – степова, звичайна та гадюка Нікольського. Для здоров'я дорослої людини їхні укуси, як правило, не становлять смертельної небезпеки. Проте в разі укусу змії варто звернутися по медичну допомогу. Найчастіше плазунів можна зустріти в заболочених місцях, біля зарослих водойм, у горах і степах, а також поблизу звалищ будматеріалів.
3: A Beregszászi Állami Adófelügyelőség szakemberei gyakorlati segítséget nyújtanak az adófizetőknek az oktatási kiadások után járó adókedvezmény elektronikus ügyintézéséhez. Ehhez az adófizetőnek be kell nyújtania a vagyon- és jövedelemnyilatkozatot az elektronikus adóhivatalon keresztül, és csatolnia kell az oktatási költségek kifizetését igazoló dokumentumokat. A nyilatkozatot az adófizető adóügyi lakcíme szerint kell benyújtani. Az adóhatóság felhívja a figyelmet arra, hogy az adókedvezményre való jogosultság nem vihető át a következő évre. A 2025-ben felmerült oktatási kiadások után járó kedvezmény igényléséhez a nyilatkozat 2026. december 31-ig nyújtható be. A visszaigényelhető adó összegét a nyilatkozat beérkezésétől számított 60 naptári napon belül utalják vissza. Erről a Kárpátaljai megyei állami adószolgálat adott tájékoztatást.
4: Фахівці Берегівської державної податкової інспекції надали платнику податків практичну допомогу щодо оформлення податкової знижки за витрати на навчання через електронний кабінет. Для цього необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи, додавши документи, що підтверджують оплату навчання. Декларація подається за податковою адресою платника. У податковій наголошують, право на знижку не переноситься на наступні роки. За витрати на навчання, понесені у 2025 році, декларацію можна подати до 31 грудня 2026 року. Включно. Сума податку повертається протягом 60 календарних днів після надходження декларації, інформує Державна податкова служба у Закарпатській області.
3: Az éveleje óta 3750 fiatal vette igénybe a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ szolgáltatásait. Közülük több mint 2400 fiatal már munkát is talált, további 72-en pedig a munkáltatóknak nyújtott kompenzációs programok révén helyezkedtek el. 335 fiatal szakmai képzésen vett részt, vagy új szakmát szerzett. 56-an pedig ideiglenes foglalkoztatás keretében szereztek munkatapasztalatot. Eközben 17 fiatal támogatást kapott a saját vállalkozás program keretében, így saját vállalkozást indítottak, vagy már működő vállalkozásukat fejlesztik. Az adatokat a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ adta hírül.
4: Від початку 2026 року послугами Закарпатської обласної служби зайнятості скористалися 3750 молодих людей. Понад 2,4 тисячі молодих закарпатців вже знайшли роботу. Ще 72 працевлаштувалися за програмами компенсації роботодавця. 335 молодих людей пройшли професійне навчання або здобули нову професію, а 56 отримали досвід тимчасової зайнятості. Водночас 17 молодих жителів області отримали гранти за програмою «Власна справа» та започаткували або розвивають власний бізнес, інформує Закарпатська обласна служба зайнятості.
3: Egy kilogramm cukor átlagára jelenleg közel 30 hrivnya Ukrajnában. Az ár júniushoz képest egyenlőre alig változott, de a következő hónapokban drágulás várható. Az Ukrcukor szakmai szervezet szerint az áremelkedést elsősorban a cukortermelés alacsony jövedelmezősége okozhatja. További tényező lehet az idei cukorrépa termés is, amely az előzetes beslések szerint elmaradhat a tavalyi rekordterméstől. Az ukrajnai árakra az Európai Uniós piac helyzete is hatással lehet. A hőség és a vetésterületek csökkenése miatt az EU-ban idén több mint egy évtizede nem látott alacsony szintre eshet a cukortermelés, írja az Agronews.
4: Середня ціна кілограма цукру в Україні становить майже 30 гривень і наразі майже не змінилася порівняно з червнем. Водночас найближчими місяцями продукт може подорожчати. В Укрцукрі прогнозують зростання цін через низьку рентабельність виробництва. Додатковим фактором може стати цьогорічний урожай цукрових буряків, який за попередніми оцінками буде нижчим за рекордний показник минулого року. На українські ціни також може вплинути ситуація на ринку ЄС, де через спеку та скорочення посівних площ виробництво цукру цього року може впасти до найнижчого рівня більш ніж за 10 років, повідомляється на сайті agronews.ua.
3: Egyszerre több nyugat-balkáni országban küzdenek kiterjedt erdő és bozó tüzekkel a tűzoltók. Szerbiában több mint 30 aktív tűzről számoltak be. A lángok több helyen erdős és nehezen megközelíthető területeket érintenek. A tüzek oltásában a szerb hadsereg egységei és légiegységek is részt vesznek. Montenegróban több település környékén is ég a növényzet. Horvátországban Brat szigetén és Rijeka közelében is nagyobb tüzek keletkeztek. Bosznia-Hercegovinában pedig a lángok több helyen lakóházakat is megközelítettek. Az egyik legsúlyosabb térségben természeti katasztrófa helyzetet is hirdettek. Észak-Macedóniában az elmúlt napokban egyetlen nap alatt több mint 20 szabadtéri tüzet jegyeztek fel. A tűzoltók munkáját a tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős, változó irányú szél is nehezíti. A szakemberek szerint ezek a körülmények rendkívül kedveznek a tüzek gyors terjedésének. Adta hírül a karpat.in.ua.
4: Одразу в кількох країнах Західних Балкан пожежники борються з масштабними лісовими та чагарниковими пожежами. У Сербії повідомляють про понад 30 активних осередків займань. Вогонь у багатьох місцях охопив лісисті та важкодоступні території. До гасіння пожеж залучені підрозділи сербської армії та авіації. У Чорногорії рослинність горить поблизу кількох населених пунктів. У Хорватії великі пожежі виникли на острові Брач та поблизу Рієки. У Боснії і Герцеговині вогонь у кількох місцях наблизився до житлових будинків. В одному з найбільш постраждалих районів оголосили режим природної катастрофи. У Північній Македонії протягом останніх днів лише за одну добу зафіксували понад 30 пожеж на відкритих територіях. Роботу пожежників ускладнюють тривала спека, пересохла рослинність, а також сильний вітер, який змінює напрямок. За словами фахівців, такі умови надзвичайно сприятливі для швидкого поширення вогню. Повідомляється на сайті karpat.in.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is igazi nyárias időjárásban lesz részünk. A délelőtti órákban a levegő hőmérséklete 26 fokig emelkedik, ennek a maximuma délután 30 fok lehet.
4: Сьогодні також спостерігатиметься справжня літня погода. У першій половині дня температура повітря прогріється до плюс 26 градусів, у другій половині дня – до плюс 30.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható Úrunk, mennyi édes atyánk, olyan jó lenne valóban, hogyha az lenne a szívünknek elsőként a vágya, hogy te rád figyeljünk, és a te hangod legyen az, amit meghallunk. De te látod, Úrunk, hogy mennyi minden van ebben a földi világban, ami jobban meghatározza a mi gondolatainkat, ami oly sokszor tud elterelni bennünket, ami oly sok érzéssel és gondolattal tölti meg az életünkkel, oly sok tennivalóval, és ezek között olyan nehezen találjuk meg azt az igazán csendes időt, amikor előtted állhatunk meg, amikor a te hangodra figyelhetünk. Urunk, olyan jó lenne, hogyha valóban az lenne az életünkben az első, hogy azt az üdvöt keressük, azt az üzenetet keressük, amit te adsz. Arra felé menjünk, amerre te vezetsz. Így könyörgünk, Úrunk, ezért az Isten tiszteletért. Így könyörgünk, Úrunk, azért, hogy te csendesíts el bennünket. Te csendesítsd el körülöttünk a világot, hogy te rád tudjunk figyelni. A te igédet tudjuk meghallani. Úrunk, te látod azt, hogy mennyire szükségünk van a te erőt adó, bíztató, bátorító hangodra, és mennyire szükségünk van arra, hogy te formálj és te tisztogass bennünket. Urunk, hadd legyen ez az Isten tisztelet, ez az idő is, eszköz a te kezedben, hogy bennünket formálj és bennünket tovább vezess. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a zsidókhoz írt levélből, 4. rész 14. versétől a 16. versig, Isten igéjét, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassam. A zsidókhoz írt levél 4. része 14. versétől a 16. versig, így szól Isten igéje. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a reggeli Isten tiszteleten is. Tovább olvassuk a zsidókhoz írt levelet. És egy kicsit lépjünk vissza, egy kicsit térjünk vissza az előző szakaszra, hogy meglássuk, hogy hol is ért véget az a rész, és hogyan folytatódik ezzel a mai szakasszal. Hiszen a 13. versben azt olvassuk, nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt, neki kell majd számot adnunk. Neki kell majd számot adnunk. Beszél az Isten előtti fedetlenségünkről, beszél arról, hogy minden, ami ott van az életünkben, minden, ami terheli az életünket, amit takarni próbálunk, amit talán magunk elől is szeretnénk elrejteni, minden küzdelmünk ott van az Isten előtt. És neki kell majd számot adni. És önkéntelenül is felteszi az ember a kérdést, hogy de ki az, aki megállhatna előtte? Ki az, aki számot adhatna az életéről? Zsidókhoz írt levélben eddig Jézus úgy áll előttünk leginkább, mint apostol, mint aki kijelenti az Istennek az akaratát, mint aki legteljesebben kijelenti az Isten akaratát. És ha arra gondolunk, hogy Jézus hogyan beszél a bűnről, hogy beszél arról, hogy az ember szívéből jön elő a bűn, a gonosz gondolatok is, sorolja Márk evangéliumából, hogy mennyi minden jön elő az embernek a szívéből, ami tisztátalanná teszi az embert. És beszél arról, hogy tökéletesnek kellene lennünk, mint ahogyan a mi atyánk tökéletes. És ha ezt a kettőt egymás mellé tesszük, akkor érezzük azt a feszültséget, hogy hogyan is állhat meg ez a kettő egymással. Hogy nekünk tökéletesnek kell lennünk, mint ahogyan a mi mennyei atyánk tökéletes, de a mi szívünkből mennyi tisztátalanság, mennyi gonoszság, mennyi bűn jön elő. Hát hogyan is állhatnánk meg a mi szent és tökéletes atyánk előtt? És testvérek, amikor előttünk vannak a Szentírásnak a tanításai, akkor el kell jutnunk ennek a kettőnek a feszültségéhez. Rá kell ébrednünk is, és újra meg kell élnünk azt is, hogy mennyire lehetetlen, hogy ez a kettő megférjen egymással. Mennyire lehetetlen, hogy megálljak az Isten előtt. Meg kell tapasztalni a magam tehetetlenségét. És a mai ige szakaszunkban úgy mutatja be Jézus Krisztus, mint a

az olyan lehetetlen helyzetét, és ezzel szemben az Isten tökéletességét és nagyságát. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a dicsőségét. És valahol ebben a feszültségben kell megélnünk azt, hogy mennyire szükségünk van az Isten kegyelmére. Mennyire rá vagyunk szorulva arra, hogy az Isten kegyelemmel forduljon hozzánk. Megtapasztalva azt, hogy mennyire lehetetlen a magam vétkeivel, a magam gyarlóságával egyáltalán arra gondolni, hogy megállni az Isten előtt. Mert hogy milyen tökéletes, milyen dicsőséges Istenünk van. És ebben a kettőnek a feszültségében nézzük a levélnek azt a kijelentését, hogy Jézus Krisztus nagy főpap, akkor sokkal közelebb kerül ez hozzánk. Hiszen ki is a főpap, mi is a jelentősége. A főpapnak elsődlegesen és talán legfontosabb feladata az, hogy engesztelést szerezzen az egész nép számára. Tudjuk azt, hogy ő az, aki Izrael életében az engesztelő áldozatot az egész népre egy évben egyszer bemutatja. És az a célja, hogy ezáltal, az engedelmesség által, ezáltal, az áldozat által az Isten előtt bűnbocsánatot nyerjen az egész nép számára. Jézus célja nem az, hogy bemutassa az ő nagyságát, bemutassa az ő tökéletes dicsőségét, vagy hogy elénk álljon az ő dicsőségében és tündököljön, hanem mint főpap engesztelést szerezzen a teljes népnek. És kiemeli az igénk, hogy nagy főpap, nem olyan, mint a többi. Nem egy a többi főpap sorában, hanem éppen abban különbözik, hogy míg a főpap maga is bűnös, míg önmagáért is be kell mutatnia azt az áldozatot, hogy ez az áldozat az csak részleges, csak töredékes, hiszen újra és újra be kell mutatni, és lényegében az Isten parancsa és az annak való engedelmesség, amire nézve az Isten mégis bűnbocsánattal tekint az ő népére, Jézus Krisztus áldozata teljesen más ebből a szempontból. Hiszen ő maga, ahogyan az ige is kiemeli, mindenben hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett, kivéve a bűnt. Ő maga bűntelenként állt oda, hogy az áldozatot önmagában bemutassa, és ezáltal tud teljes váltságot szerezni nekünk. És nem csak azt mondja ennek a levélnek az írója, hogy ilyen főpapunk lesz, vagy volt, hanem hogy van. A zsidóság számára a megváltó, a messiás nagyon sokáig csak egy jövőbeli remény volt, amiben bele lehetett kapaszkodni. De csak egy előretekintés, egy reménység volt a számukra. És mondhatnánk azt is, hogy számunkra ilyen főpapunk volt, hiszen bemutatta ezt az áldozatot. De azt mondja a levélírója, hogy van. És ennek a jelen valóságnak a bizonyosságát adja elénk. Hogy nem egyszerűen csak volt, bemutatta az áldozatot, és talán feltehetjük a kérdést, hogy vajon ma is érvényes-e ez ránk, talán 2000 év távlatából is ugyanolyan jelentősége van ennek. Azt mondja, nagy főpapunk van. Most is van. És az ő engesztelése, az ő bűnbocsánata, amit szerzett nekünk, az ma éppen olyan érvényes, hiszen ő ma is él, és ugyanúgy kiterjed ránk is. És mit ír még erről a főpapról? Milyen ez a főpap? Nem csupán egy távoli, dicsőséges, tökéletes váltságot szerző főpapról beszél, hanem arról, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Olyan főpapunk van, aki megindul a mi erőtlenségeinken, aki emberré lett, aki vállalta az emberi létnek minden velejáróját, aki ismeri az emberi életnek a nehézségeit, ismeri a terheit, az erőtlenségeit. Olyan főpapunk van, akiről azt olvassuk, hogy megindul, amikor látja, hogy Mária sír, amikor Lázár meghalt, és odaáll Jézus.

0: Jézus elé, és nem tud mit kezdeni vele, az ő érzéseivel, az ő gyászával, és sír, és amikor Jézus ezt meglátja, azt olvassuk, hogy megindul ezen. Olyan főpapunk van, aki megsiratja Jeruzsálemet. Azt, ahogyan nem ismerte fel, hogy az Isten maga jött el hozzá. Ahogyan nem ismerte fel Jézus Krisztusban az üdvözítőt. Ahogyan ellene fordul, és megsiratja Jeruzsálemet. Olyan főpapunk van, aki vért verejtékezik a Gecsemáné kertben. És még sorolhatnánk azokat a pillanatokat, amik Jézus életében ott vannak, amikor különösképpen is előttünk van az, hogy mennyire ismeri az emberi életnek a terheit és nehézségeit. Mennyire ott van mindezekben. És nem azért vállalja mindezt, mert neki szüksége lett volna erre. Mert nem tudta volna másképp. Ez számunkra ad bizonyosságot, hogy bizony ő ismeri a mi életünket. Ismeri azokat a nehézségeket, amivel én magam is küzdök. Ismeri az elesettségünket. Gondoljunk bele, testvérek, amikor az egyik ember nem ismeri a másiknak a helyzetét, nem tud különösképpen belelátni, akkor hányszor tud tapintatlan lenni, vagy bántó. Még akkor is, hogyha csupa jó szándék van benne, de nem ismeri a másiknak a helyzetét. Nem tudja, hogy az, amit mond az a másiknak, miért esik rosszul. Mert nem volt még abban a helyzetben, és el sem tudja igazán képzelni, hogy mind megy a másik ember keresztül. És lehet, hogy jó szándék van a szívében, mégis annyi megbántást tud okozni. De ha mi főpapunkra, ha mi Jézus Krisztusra tekintünk, akkor épp azt kell meglátnunk, hogy ő ismeri, ő tudja. Azt olvassuk itt, hogy megindul a mi erőtlenségeinken. Azt a szót, amit használ a Szentírás, másképpen szoktuk használni mi magunk is, azt írja, azt a szót használja, hogy szimpátia. Együtt érez a másikkal. Ugyanazt tudja érezni, amit a másik ember érez a maga lehetetlen helyzetében. És amikor együtt érez a mi erőtlenségeinkkel, akkor abba minden emberi nehézség, minden küzdelmünk, minden kilátástalan helyzetünk beletartozik, amire már kevés a mi erőnk. Az a lehetetlen helyzet, amivel szembesít bennünket, amikor a magunk nyomorúságára, a magunk gyarlóságára hívja fel a figyelmet, és az Isten dicsőségével állítja azt szembe. Amikor azzal szembesít bennünket, hogy bármennyire szeretnék én tökéletes lenni, mint ahogyan az én atyám tökéletes, hiszen Jézus Krisztus erre hív, nem tudom megélni a mindennapjaimba. Mert újra és újra belefutok valamibe, amire kevés az én erőm. És olyan főpapunk van, aki együtt tud érezni ezzel az erőtlenséggel, aki megtapasztalta az emberi életnek a küzdelmeit. És ő, mint az Isten fia, mindezeken győzedelmeskedett, de pontosan tudja, hogy én, aki ember vagyok, nem tudok győzedelmeskedni ezek felett. És mennyire szükségem van az Isten kegyelmére. Mennyire szükségem van arra, hogy ő legyen az, aki felruház erővel, aki tovább vezet, aki megtart ezekben a helyzetekben. És testvérek, éppen ezért bátorít bennünket az Isten igére, amikor azt írja, reáruljatok bizalommal a kegyelem trónusához. Emlékezzünk vissza, hogy az előző szakasz azzal zárult, hogy neki kell majd számot adnunk. Itt nem a kegyelem az, ami elsősorban előtérbe kerül, hanem sokkal inkább az ítélet. Az, ami jogosan járna, ha én a magam életével az Isten elé állok, és megpróbálok számot adni az életemről. Az én fedetlen helyzetemben, amikor nincs takargatni lehetőségem a magam vétkeit. Nincs mit felhozzak a magam mentségére. És a mai ige szakaszunk pedig arról beszél, hogy most már nem az ítéletnek a trónusa előtt kell megállni, hanem a kegyelemnek a trónusa előtt. Úgy mehetek Isten elé a magam tehetetlenségével és erőtlenségeivel, a magam elbukott próbálkozásaival és küzdelmeivel, hogy bizalommal járulhatok oda, mert bízok abban, hogy kegyelmet kapok az Isten előtt, és nem az ítélet az, ami vár rám. Úgy jöhetek, mint akire kegyelem vár. De testvérek, ahhoz, hogy megtapasztaljam ennek az örömét, ennek a felszabadítását, ahhoz el kell jutnom ezeken a lépcsőfokokon a felismerésre, a magam tehetetlenségének a megtapasztalására, az Isten dicsőségének a felfoghatatlanságára, arra, hogy mennyire mindenben szükségem van az ő kegyelmére, az ő erejére, mert én a magam erőtlenségében állhatok csak meg az Isten előtt. Mert nagy főpapunk van, Jézus az Isten fia, aki már megszerezte számunkra az engesztelést. És így bizalommal mehetünk oda. És testvérek, azt a feladatot kapjuk még, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Ragaszkodjunk ahhoz, amit megismertünk Jézus Krisztusból. Egy közös bizonyságtételhez, egy közös bizonyosságról beszél itt az Isten igéje. Ami minden kereszténynek közös felismerése. Az, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, megváltó. Aki által a kegyelem trónusához járulhatok, aki által bizalommal mehetek az Isten elé, mert bár a magam fedetlenségével csak az ítélet várna rám, Jézus Krisztus áldozatán keresztül már kegyelmet várhatok az Istentől. Ez az, amire felhívja a mi figyelmünket a levél írója, hogy ehhez a hitvalláshoz, ehhez a közös felismeréshez, ami minden kereszténynek sajátja, ragaszkodjunk. Ahhoz, amit Jézus Krisztusról már megismertünk. És hív ezáltal arra, hogy ne cseréljük fel ezt az ismeretet valami másra. Ne cseréljük fel akkor, amikor a világ változik körülöttünk, amikor másképpen gondolkodik az életről, másképpen gondolkodik ezen a fizikai valóságon túli világról, akkor én ne cseréljem fel azt, amit már megismertem az Istenből, valami más, valami divatosabb elképzelésre. Ragaszkodni ehhez a bizonyossághoz, akkor, amikor talán elbizakodott lennék, amikor erősnek érzi magát az ember. Nem véletlenül figyelmeztet többször, több helyen a Szentírás arra, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Aki azt gondolja magáról, hogy erős, az emlékezzen a maga erőtlenségére. Amikor úgy érzem, hogy én majd megoldom, én majd megszervezem, én majd megküzdöm a magam életét. Én majd tudom, hogy az én problémámra milyen megoldást kellene. És sokszor már ezt sem bízzuk oda az Istenre. Nem a magunk nehézségét és terhét visszük az Isten elé, hanem mi már elképzeltük hozzá a megoldást is. És várjuk, hogy az Isten majd a mi megoldásunkat vigye véghez. Emlékeztessen bennünket a magunk erőtlenségére. Az, hogy ragaszkodunk a mi hitvallásunkhoz, abban éppen ez is benne van. Hogy amikor erősnek érzem magam, akkor is emlékeznem kell arra, hogy az Isten előtt állva mennyire erőtlen az én életem, és mennyire tehetetlen. De arra is hív ez az ige, hogy amikor mélységben vagyunk, amikor nehézségben vagyunk, akkor se kérdőjeleződjön meg bennünk, hogy kicsoda az Isten. Amikor nem úgy cselekszik az Isten, ahogyan mi azt szeretnénk, amikor megenged mélységeket, amikor megenged küzdelmeket vagy nehézségeket az életünkben, akkor is legyen bizonyos az én hitem, hogy ő az a mindenható Isten, aki váltságot szerzett nekem az ő egyszülött fián keresztül. Ő akkor is gondoskodik, és szeretettel fordul felém, hogyha éppen nem úgy mennek az életemnek a dolgai, ahogyan szeretném. És ne rendüljek meg a mélységben akkor sem, amikor rám szakadnak az én vétkeimnek a terhei. Amikor azt érzem, hogy így nem lehet az Isten elé állni. Amikor megpróbálom inkább elrejteni. És megpróbálok az Istentől is távol lenni, hogy ne derüljön fény az én elesett voltomra. Mintha lehetne valaki túl bűnös ahhoz, vagy túl elesett ahhoz, hogy az Isten elé álljon, a kegyelmében bízva. Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Erős időszakainkban ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, a mi mélységeinkben, azokban a mélységekben, amik könnyen megrendítik a mi hitünket. Erősödjünk meg a mi hitvallásunkban, és hadd legyen ez valóban egy közös hitvallásunká, hogy a másik testvért is tudjuk erősíteni általa. Hogy amikor a másiknak van szüksége az ő erejében vagy erőtlenségében, akkor ezzel a hitvallással, ezzel a bizonyságtétellel tudjuk megerősíteni az ő hitét. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennek és földnek, Ura, hálás az mi szívünk, mert megismertetted magad velünk, mert kijelentetted magad. Urunk, köszönjük azt, hogy te megszólítottad az embert, megszólítottad a kezdet kezdetétől, és folyamatosan szólsz hozzá, és szólsz hozzánk is. Köszönjük, Urunk, hogy ha erre a világra tekintünk, akkor láthatjuk a te nagyságodat, a te hatalmadat, ahogyan életre hívtad ezt az egész világot. És talán szembesülhetünk azzal is, hogy milyen kicsi az ember. De köszönjük azt, hogy téged nem csak a te dicsőségedben ismerhettünk meg, nem csak úgy ismerhetünk téged, mint mindenható Istent, de ismerhetünk téged úgy, mint aki egészen közel jöttél hozzánk, aki emberré lettél értünk, aki ott hagytad a menny dicsőségét, aki egészen a mélybe hajoltál az emberért. Köszönjük, hogy te barátodnak nevezed az embert, barátaidnak hívsz bennünket, te gyermekeidnek hívsz bennünket, és ilyen bizalommal járulhatunk oda hozzád, és vihetjük a magunk életét. És valóban teljes bizalommal járulhatunk a kegyelem trónusához, mert tudhatjuk, hogy bár ítélet az, amit megérdemlünk, Jézus Krisztus érte mégis kegyelemmel fordulsz hozzánk. Adorunk, hogy mindabban, amit te rólad megismertünk, meg tudjunk erősödni, és hogy naponként ismerjünk meg téged mind jobban, ismerjünk meg a magunk tapasztalatai által, lássuk meg a te cselekvésedet a magunk életében naponként, lássuk meg azt, ahogyan munkálkodsz a mi életünkben, a mi gyülekezetünk életében, és engedjük, hogy munkálkodj, és ha tudjunk mindenről bizonyságot tenni, ha tudjunk, Urunk, mélységeinkben és magasságunkban is te hozzád ragaszkodni. Lássuk meg a magunk szükségét, hogy mennyire szükségünk van a te erődre, a te kegyelmedre, a te megtartásodra. De sose kerüljünk olyan mélységbe, hogy azt mondjuk, nem tudunk hozzád menni, hiszen neked minden vétkünkre, minden erőtlenségünkre van váltságod. És te fel tudsz emelni, és újra el tudsz indítani bennünket. Így könyörgünk, Urunk, hogy te formálj, te vezess továbbra is minket, és te add, hogy testvérei tudjunk lenni egymásnak. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Bár sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetített. Igét hirdetett Szemere Judit, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семерею Віт, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Az Új Holland szövetségi kapitány Xavi Hernández először szólalt meg a kinevezése kapcsán. Nyilatkozatát a Holland Labdarúgó Szövetség idézte. A spanyol szakember elmondta, hogy a Barcelona akadémiáján nevelkedett, amelyre nagy hatással voltak a holland Johan Cruyff és Rinus Michels. Hozzátette, emiatt mindig különleges kötődést érzett a holland futballhoz. Mint ismerte, a 46 éves Hernández Ronald Koemant váltotta a poszton, akinek irányítás alatta az együttes nem jutott be a 2026-os világbajnokság 8-a döntő. A szakember számára ez az első megbízatás a nemzeti válogatottak szintjén. Érdemes megjegyezni, hogy szeptember 24-én Hollandia Németország elleni mérkőzéssel kezdi megszereplését a Nemzetek Ligája csoportkörében. Новый головный тренер сборной Нидерландии Хави Эрнандес вперше прокомментовал своё призначение на посаде. Его слова наводит Федерация футболу Нидерландии. Испанский фахівець зазначив, що виховувався в академії Барселони, на яку мали великий вплив Йоган Кройф та Рінус Міхелс. За його словами, це формувало особливий зв'язок із нідерландським футболом. 46-річний Хаві замінив Роналда Кумана, під керівництвом якого помаранчеві не змогли пробитись до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Для Хаві це перша робота на рівні національних збірних. До того, що 24 вересня Нідерланди стартують у груповому етапі Ліги Націй матчем проти Німеччини. Az Európa Liga és a Konferencia Liga harmadik selejtező körének visszavágói közül több pár harc már lezárult, így ismerté vált a továbbjutók névsora. Az Európa Ligában 6 csapat biztosította helyét a playoff körben. A Ferencváros, a Salzburg, a Besiktás, a Thun, az Omonia Nikózia és az Universitate Craiova lépett tovább. A Konferencia Ligában szintén több pár harc eldőlt. A következő körbe jutott a Twente, a Partizán, a Karabach, a Mityuland, a Trömsö és a Norsland. Az alapszakasz főtábla sorsolása augusztus 28-án lesz, miután augusztus 27-én késő este kialakul a teljes 36 csapatos mezőny. Ekkor határozzák meg minden sorozat pontos menetrendjét és az ellenfeleket. Кулисы Европы этой лиги конференции завершилась низка матчей третьего раунда квалификации. Тож, уже відомі кілька команд, які пробились до плей-офф. У лізі Європи до наступного етапу пройшли Ференцварош, Зальцбург, Бешикташ, Тун, Омонія, Нікозія та Університетія Крайова. У лізі конференції місце в плей-офф забезпечили собі Твенте, Партизан, Карабах, Мічулан, Тромше та Норшалан. Основна сітка буде сформована після того, як 27 серпня визначиться повний склад учасників, а 28 серпня відбудеться жеребкування, яке визначить точний календар для всіх 36 команд, як у Лізі Європи, так у Лізі конференцій. A McLaren csapatfőnöke Andrea Stella szerint továbbra sem tettek le arról, hogy Lando Norris megvédje Formula 1-es egyéni világbajnoki címét. Stella irányítása alatt a McLaren az elmúlt két szezonban a konstruktőrök között is csúcsra ért, ám a mostani idény gyengén indult. 11 futam után 159 pont a hátrányuk a Mercedes-szel szemben. Az egyéni tabellát Andrea Kimi Antonelli vezeti, 219 ponttal, Norrisnak 128 pontja van. A brit versenyző formája azonban javuló tendenciát mutat, hiszen a nyári szünet előtt utolsó hungaroringi futamot ő nyerte meg. A Formula 1-es világbajnokság augusztus 23-án folytatódik a holland nagydíjjal Zandvoortban. Керівник McLaren Andrea Stella заявив, що команда і надалі розраховує на те, що Ландо Норріс зможе захистити титул чемпіона світу Формули 1 в особистому заліку. Під керівництвом Стелли McLaren у попередні два сезони виграв Кубок конструкторів, однак нинішній рік розпочався невдало. Після 11 гонок відставання від Mercedes становить 159 очок. В особистому заліку лідирує Андреа Кімі Антонеллі. Форма британця, утім, покращується. Перед літньою перервою він виграв останню гонку в Угорщині. Вже 23 серпня королівські перегони продовжаться на трасі в Зандворті у межах Гран-прі Нідерландів. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
3: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо Пульс FM по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі Бірта Золтан та Гогула Іштван.
5: Köszönjük a rádió hallgatókat 2026. augusztus 14-én. Derűs hétapot kívánunk mindenkinek, ez a pénteki különkiadás műsora.
6: Tudtunk ébredni, úgyhogy ez a pénteki nap, vagy ez a hétvége, ez egészen jól kezdődik. Hát az időjósok azok megpróbálják behatárolni, hogy mi lesz majd a néhány nappal előttünk lévő időszakban. Úgy néz ki, hétfőn kedden jön egy kis lehűlés.
5: Ettől is hűvösebb lesz, mert az a hát nem csak 20 reggel, fok hanem... reggel, amivel találkoztunk. Hát mondom, ennyit a szandálos időszakomról, előveszem én most már a sportcipőmet. Jó volt a nyár, szerettük, hogy szandálban szaladgálhattunk, de most már szerintem a cipő reggelenként biztosan el kell, úgyhogy érdemes rétegesen öltözni, mert este és reggel azért a hűvös egyre inkább hűvös, úgyhogy örüljünk ennek is.
6: Ha bejön a számításuk, akkor kedden 23 fok lesz napközben maximum, úgyhogy igen, lesz miért felvennünk a felsőket.
5: Igen. Hát volt szerencsém a kis idején sétálni, a folyamán látjuk, hogy gyönyörű szépen érik a szőlő, hajlik a vesző, illetve a szárazság azért igazán jelen van, és hiába volt néhány nappal ezelőtt egy jelentősebb csapadék mennyiség Beregszászban, de azért a szárazság az igazából pont olyan hatású, mint hogyha nem lett volna csapadékunk, minden hót száraz. Éppen a hírekben találkozhatunk azzal a hírrel, hogy hát egy munkácsi horgász indult neki horgászhelyet keresni, és mit fogott aranyhal helyett egy újabb tárgyat.
6: Így van, ami nem igazán halra emlékeztetett, hanem egy tüzérségi aknát, azt, amit sikerült. Hát végül is nem kipecáznia, mert meglátta és időben értesítette a hatóságokat. Hát gyakorlatilag az történt, hogy a Latolca vízese a legmagasabb állás, ugye nagyon sok folyó elmondható most Kelet-Európában, hogy küzd a vízhozamával, lejjebb megy a vízszint, és hát előkerülnek dolgok, amelyeket a víz eddig elrejtett a mederből, hát kikandikált egy számára. Végül is nem tudom, hogy ismert vagy ismeretlen dolog, de azt bizonyára felfedezte, hogy ez nem horgászatra való.
5: Igen, ami fontos, hogy sok esetben találkozunk ilyen hírekkel, és egyébként a katasztrófa védelmi munkatársai felhívják a figyelmet, hogy még fotózni sem szabad, hanem automatikusan azonnal lepiszkáljuk, induljunk el, és nagyon gyorsan menjünk át, távolodjunk el a tárgytól, és fontos, hogy kell hívjuk ki, értesítsük a tűzszerészeket, és ők majd meglátják, hogy mit kell ezzel tenni. Hát azért a szárazság az igazán jelentős, bár Beregszászban a Vérke partján haladva szerencsére ezt nem érezzük, mert a víz mennyisége éppen szép és éppen jó, olyan békés a Vérkének a környezete ebben az esztendőben, csodálkozom, mennyire jól állunk víz szempontjából. Viszont Ungváron is volt szerencsém megnézni, hogy hogyan folyik az Ung. Hát itt már csak csordogál, a nagy folyást azt nem tudnám mondani, inkább csordogál helyenként, szakaszonként csordogál az Ung, úgyhogy meghökkentő mennyiségű vízzel kevesebb folyik a folyóinkban, illetve a különböző tavaink is egyre kisebbek és kisebbek. Én nem olyan rég láttam egy posztot a Facebookon, ahol a Balaton átkúszás
6: hirdették meg. Egy újabb sport, nem?
5: Igen. Én félek, hogy lesz majd olyan, hogy Balaton átfutás, mint egy nagy esélye, ez így folytatódik.
6: Térdig érő vízben még azért nehéz futni, de hát reménység szerint nem fog majd kiszáradni, bár tény a számítások alapján valami egyharmadát veszítette a víztömegének, hát reménység szerint nem sokára pótlódik majd.
5: Igen, aztán ugye most a saját vidékünkön kezdünk el gondolkozni, hogy beregszászak jól tudják, hogy hol helyezkedik el a hútor, és ugye én még gyerekként, sőt még fiatal kamaszként is jártam oda horgászni a kedves Zsolti barátommal, aki jobban ismerte ezeket a bugyrokat, és talán ma már csak nádat lehet szemlélni, vagy nádirigót keresni lehet, mert ugye a víz már évek óta nincsen egyik ott lévő tóban sem, hát van egy-egy magántó, de igazából a többi korábban vízzel ellátott tavakban már évek óta nincsen semmi, ha nád nől benne. Hát igen, el kell felejtenünk ezeket a szép bányatavakat, és azért úgy hiányoznak a környékből is, meg maga a látvány is azért teljesen más, hogy van egy hatalmas tó a környéken, vagy éppen nincs.
6: Hát igen, az ökoszisztéma ezáltal majd változik, hát hogy jobb vagy rosszabb, ezt ki kell eldöntheti. Viszont a hírből, legalábbis a horgász embernek a híréből az elgondolkodtató, hogy éppen a mai napon 81. éve fejeződött be a második világháború. Nagyon-nagyon régen volt, tehát gyakorlatilag emberemlékezet már nem igazán őrzi, vagy nem sok őrzi. és még mindig bukkannak elő veszélyes dolgok, tehát folyamatosan résen kell lennünk, hogy biztonságunkat megőrizzük.
5: Egyébként, ha már horgászatról beszélünk, akkor érdemes megemlítenünk, hogy van egy olyan horgászati szakág, amely mágnes horgászat névre hallgat, és ez Magyarországon is működik, egy úriember 2016-ban hozta be, és az úgy néz ki a dolog, hogy nem horgot tesznek a zsinór végére, hanem egy óriási energiával megáldott, nagyon erős mágnessel horgásznak a különböző tavak, folyóknak a medrében, és ugye az a cél, hogy ne halat fogjanak ki, hanem konkrétan hát ilyen jellegű eszközökre hajaznak, vagy próbálkoznak az urak, mert ugye az a cél, hogy minél régebbi, minél értékesebb tárgyat húzzanak ki, és egyébként nagyon fontos pozitív hatása van, hogy a vérként alakítanánk mágnes horgászati egyesületet, akkor azért rengeteg újrahasznosítható hulladékkal is találkoznak, és a vérke rengeteg hulladékból lélegezhetne fel, mert ugye gyakorlatilag azzal, hogy nem minden tárgyban tudnak nagy, nem tudom, római kori kardokat találni, rengeteg biciklit, nem tudom, hűtőszekrényt és egyéb ilyen tárgyat szoktak kiemelni a különböző vizek, élő vizeknek a medvéből, amely egyrészt tisztítja, másrészt meg teljesen izgalmassá teszi a horgászatot.
6: Igen, tehát petkupa a műanyag szennyeződéstől, csak az jóval könnyebb dolog, tehát az látványosabb is, és viszi magával a víz. Hát a fém az egy picikét másabb, még jó, hogy a halakat nem vonza a mágnes. Tehát ilyen szempontból valóban abban az élő flórában nem tudsz kárt tenni. Hát a vérkében nekem van egy gyermekkori élményem, szomszédnak a kutyája megint csak ilyen nagy meleg nyáron beleugrott, és hát nagyon élvezte a vizet, aztán addig-addig csápolta a négy mancsával, míg felkeverte az ott lévő üledéket, és akkor láttuk, hogy komplett ágy, labor, fazekak, mindenféle dolog volt.
5: Ez egy egész nyári konyhát beletőle
6: abszolút, tehát hogy sokféle dolgot rejtett a mély, illetve ez az iszap, amit felkevert a kutya. Hát mondjuk ezt a szakaszt már letakarították, ezt lekotorták, hogy a többi szakaszon, ahol nem volt kotrás, ott mit rejthet még, az jó kérdés.
5: No, hát írjátok meg, hogy volt-e már ilyen nagy forgásotok akár különböző emberi tárgy kapcsán, vagy éppen ahogy a mágnes horgászatnak a legnagyobb kincsei a különböző régi érmék és egyéb nagy eszközöknek a keresése közben volt-e már, akartatok-e valami izgalmas tájra horgászat közben, írjátok meg. 0-95-7-0-9-7-0-9-7-es SMS Viber számok, aktív idevárunk technikai közérök információk, mert akár hozzászólásokat is. Ne felejtsétek el, hogy tűzveszély van a hétvégére, igen magas tűzveszélyt hirdette Kárpátaljára.
6: 5-ös fokozatból 5. fokozat, tehát nagyon oda kell figyelni környezetünkre. Sajnos éveleje óta csak Kárpátalján és csak az ökoszisztémát érintő tüzekből, illetve azoknak

0: be is fejeződnek a munkálatok, és visszaáll a víz szolgáltatás.
1: Még egy jó hír itt a végére, fontos megjegyezni, hogy Beregszász kistérségen belül János, illetve Beregszász között sikerült helyreállítani a közvilágítás, így aztán Beregszász egészen Jánosi központjáig már találkozunk közvilágítással a helyiek nagy örömére, és ugye meghökkent, hogy általában ezek 9 órakor kapcsoltak be ezek a lámpák, ugye most már 8:30-kor is sötét van, várjuk, hogy hát ha sikerül újra hangolni majd az illetékeseknek a közvilágítós rendszereket, de azért már örülünk, hogy Jánosiban is van közvilágítás, egy friss információ. Külön köszönjük a szakértőknek, hogy elvégezték ezt a munkát, ez a vihar után várakozott magára. Aztán fontos megjegyeznünk, hogy ebben a 2 órás műsorban is szeretnénk meghívott, illetve vendégekkel beszélgetni. Két témánk is van. A Calvin János szakkollégium a Beregszászi Református Gyülekezet bázisán hirdette meg a következő tanévre a felvételnek az időszakát, és e kapcsán az intézménynek a vezetőivel, Margitics János református lelkipásztorral beszélgetünk majd. Illetve témánk, a második témánk pedig a Proagrikultúra Kárpátai Megyei Jótékonysági Alapítvány által meghirdetett első lépésprogram, illetve a magyarok kenyerének az eredményénél járunk. E kapcsán Hidi Lászlót, az alapítvány elnökét szeretnék megszólaltatni.
0: Szóhagynyisnyi Hosszínási Peredácsi, János Marhitics, Kerébnek Reformáckoha Kollégiuma imennyi Jánosa Kálvina, tá László Hidi, direktor Blahogyinoha Fondú Proagrikultúra Kárpátika.
1: Érdemes mindenképpen velünk tartani, tartsanak különkédes péntekedésre, jövünk vissza a zene reklám után.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, meghívott vendégünkkel folytatjuk.
2: Stúdiónk kerekasztalánál köszöntjük Margitics Jánost, a Calvin János szakkollégium vezetőjét. Сьогодні з нами у студії Janos Margitics, керівник реформатського колегіуму імені Janosa Calvina. Áldás békességet, Isten hozott!
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Hát a mai adásunkban kicsit a Calvin kollégiumnak az életéről, működéséről és az új kihívásairól beszélgetünk, mert 2026-ban egy újabb tanév veszi kezdetét, amely nem csak a tanintézmények számára új kezdetet jelent, hanem a Calvin kollégium életében is rengeteg új arcot jelent majd a régiek mellett. A felvételi felhívások kimentek, mit kell tudni ennek az időszaknak a lényegéről?
3: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést, ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni, és mindenkiben tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel egyenesen arányos az, hogy ha valaki most esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány, még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás. Több kollégium is van a városban, de azt gondolom, hogy a miénk egy kiemelkedő a kínálatát tekintve. Az elmúlt évek áldásos közreműködései nyomán a Magyar Állam támogatásával gyönyörű szépen megújulhatott. Ennek következménye, hogy az amúgy is professzionális kollégiumi lakhatási feltételek egy olyan csomagolásba kerültek bele, ami azt hiszem, hogy nem csak a szemnek, hanem a léleknek is nagyon jót tesz. Hozzátéve még azt, hogy a kollégiumi elhelyezésbe igyekeztünk a kényelmet és azokat az otthonos alapfeltételeket megteremteni, amivel egy diák úgy tud betérni a szállás helyére, hogy azt második otthonoként is tudja használni. Ehhez hozzájön még az, hogy mi nem csak az épület falaiban és szolgáltatásokban gondolkodunk, hanem egy olyan diákéletet is igyekszünk minden tanévben megszervezni, ami jóval több ideig elkíséri a diákot, mint az, hogy kellemes és kényelmes volt a szoba. Ezzel kapcsolatban meg annyi történet áll rendelkezésre, de hogy valaki ide be tudjon kerülni, ahhoz szüksége van arra, hogy végigmenjen a felvételi eljárásunkon, ami plakát formájában megtalálható, kihelyezve különböző helyein a városnak, a internetes formában a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet Facebook oldalán található, meg ugye itt még a név nem követte le az egyetemmé válásnak a dolgait, de ezt a szót, hogy frígy, ezt a kis gyűjtő szót átalakítani, óriási munka, és talán szívfájdalom is, mert egy több mint egy évtizednek az emlékei vannak ez alatt, a kis hívószó alatt.
1: Erigy lehetne a következő?
3: Igen, tehát a betűjátékok azok nem kecsegtetnek túl jó lehetőségekkel, úgyhogy itt még mindig a kreatív energiákkal próbálunk dolgozni e téren, de ez minden esetre egy másodlagos kérdés, hiszen a fiataloknak a szállás kérdés az egy nem megkerülhető dolog. Igyekszünk figyelembe venni azokat a kéréseket, kérdéseket, amelyeket elhelyezésnél megfogalmaznak úgy univerzálisan, és a felvételi eljárásunknak egy két lépcsős rendszere van. Egyrésztről bekérjük mindenkitől online az adatokat, megfelelő módon egy Google űrlapon keresztül. Erre azért van szükség, hogy a későbbiekben az adatok keresése és mindenféle egyéb dolog az könnyen megtörténhessen, és csalódva a technika által nyújtott stabilitásba, ezt papírformában is kérjük. Sajnos akármennyire is ez lenne a kívánatos, hogy minél kevesebb fizikai eszközzel kelljen egy ilyen felvételének lebonyolódnia, sajnos még mindig ez jelenti a stabil pontot, ahova vissza lehet nyúlni a mai világba, hogyha az eljárásrendbe meg akarunk nézni valamit. Egyébként a legfrissebb posztokban ott megtalálható a felvételinek a menete. egy egyszerű megoldás, amiből kiemelném a lelkészi ajánlásnak a fontosságát. Sokszor felmerül a kérdés, hogy csak reformátusok vehetik-e igénybe a kollégiumnak a szállási lehetőségét. Nem, ez nem egy kizáró, ha valaki más felekezetből érkezik, abból a felekezetben is feltalálható pap vagy lelki pásztor, és akkor az ő ajánlásával kérjük a jelentkezést benyújtani. És a felvételi elbeszélgetés, ami augusztus 31-én lesz, ez egy hétfői nap. Erre várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ebből a három dologból tevődik össze a hozzánk való jelentkezés, és igyekszünk mindenkinek biztosítani azokat a lehetőségeket, hogy egy stabil, kiszámítható körülmények között tudja a diák éveit eltölteni. Szeretném még népszerűsíteni, hogy a már itt lévő hallgatóink felé van egy olyan gesztusunk, egy olyan rendszerben tudják a maguk dolgait elképzelni és tervezni, amelyben számukra könnyített újrajelentkezés van. Tehát, hogyha valaki egyszer már a felvételin sikerre teljesített és elnyerte a helyét, akkor onnantól kezdve, hogyha a kollégium rendszabályzatával és ritmusával együtt mozog, él és bekapcsolódik, akkor számára a szeptemberi kollégiumi elhelyezés nem egy kérdőjel. Én úgy gondolom, hogy ez rövid és hosszú távon is egy óriási előnyt jelent, és én ezzel szeretném többszörösen hangsúlyozni, hogy egyedülálló lehetőségeket biztosítunk ilyen szempontból.
1: A Kávin kollégium egy szakkollégium, amely többet ad, mint egyfajta szállást éjszakára. Közösséget teremt, szolgáltatási tereket biztosít, illetve azt gondolom, hogy mindenféle szempontból egy családias légkört próbál kialakítani a tagok között.
3: Igen, a legfőbb célkitűzésünk, hogyha Kárpátalja keresztény értelmiségének a felnövekvő generációja a kegyelemből ide közel helyeztetik hozzánk. Szándékosan a szenvedő szerkezetet használom, mert valahol mindnyájan Isten vezetését véljük felfedezni ezekben a dolgokban, akkor ezeket az értékes, nagyon sokra való fiatalokat igyekszünk becsatornázni azokba a dolgokba, ahol egyrészről ők is fejlődhetnek, másrészről ők szolgálhatnak egymás irányába. Média csoporton keresztül, dicsőítő csoporton keresztül, négy érzékszínházon keresztül, konyhatündéri szolgálaton keresztül, és nem utolsó sorban, a Fridge Bandet talán már mondtam, az sem az erősítésen keresztül. Ezek olyan lehetőségek, amikbe a fiatalokért szolgálnak, és én azt gondolom, hogy ez bőven meghaladja a szakkollégiumi képzésnek a természetét, mert ez egy későbbi társadalmi létezésben is egy olyan alapvetés, amitől azt mondják a mai világban, hogy egy-egy társadalom nagyon jól tud működni, ha ilyen képességei vannak. Hát ezt nem tudományos kutatások nyomán fedeztük fel, hanem ez a Szentírásnak az alap gondolata, hogy az ember az Isten szavára szolgálja az Urat, és ennek egy nagyon erős következménye az, hogy szolgálok az embertársaim felé. És ebből óriási dolgok szoktak kijönni, akár ha hitmélyítő heteinkre gondolok, akár azokra fél évkezdő hétvégékre, amikor együtt vagyunk, építjük a közösséget, beszélgetéseket folytatnak le egymással az emberek, igei gondolatokat fogalmazunk meg, ami egy egész évre elkísérheti az embert, próbáljuk a még ismeretlen szereplőket egymáshoz közelebb hozni, hogy amikor találkozunk a folyosón, akkor egy biccentésen túl talán még egy mosoly is beleférjen, vagy egy hogy vagy kérdés. Igyekszünk nemzetközibb vizeken is ott lenni, a fiatalinkat bekapcsolni a Kárpát-medencei egyetemi gyülekezetek találkozójába, ahol a Kárpát-medencében működő egyetemi közösségeknek a diákságával lehet találkozni, lelkészeivel, olyan programokra megyünk, amelyek országhatárokat átívelnek, már jó pár éve van egy egyetemi gyülekezeteknek a kirándulása, ahol Krakkó, Zágráb és sorolhatnám még hány és érdekes helyszínt jártak már be a különböző évfolyamokból, évadokból oda sereglett fiatalok, és ezek messzire elvezetnek, és ami azt gondolom, hogy egy kollégiumi élménycsomagnak egy nagyon jó visszajelzése, hogy ez mennyire egy mély dolog, rengetegszer lehet beleszaladni abba, hogy egykor nálunk itt lakott szobatársak, egymás koszorús lányai, keresztszülők, és olyan szövetségek, olyan emberi kapcsolatok.
1: Férfeleség.
3: Férfeleség természetesen, tehát olyan emberi kapcsolatok szövődnek itt, amikben sokkal több van annál, mint hogy egy jó tanévet együtt töltöttünk. Nyilván ez nem automatikus, nyilván ahogy az élet minden területén, ezbe is lehet jóval több munkát belefektetni, és kell is. A mi célkitűzésünk, hogy a Szentírás értékeit, a feltámadott Úr Jézus Krisztust felmutassuk, és a tanulmányokhoz szükséges alapfeltételeket magas színvonalon a lehetőségeinkhez mérten biztosítsuk. És ezzel a meghívással fordulok oda minden diákhoz, aki gondolkodik, hogy hol legyen a szállása, hogy próbálja ki a mi közösségünket, de nem fogja megbánni.
1: Mit kell tudni a kap különböző technikai adatokról? Hány ember fér el, milyen szobák vannak, hány fős a közösség?
3: Többféle szobánk van. Van két ágyastól egészen hat ágyasig, és ami számomra az egyik legérdekesebb dolog, hogy mindig azon aggódunk, hogy vajon a hat ágyas kinek kell majd, és ki akar ilyen nagy csapatokba együtt élni, és nem egyszer és nem kétszer megjelenik az igény, hogy az az X ember, azok a fiatalok egy liceumból érkezve, egy másik helyről, iskolából érkezve igénylik azt, hogy egy ilyen tágas térbe együtt tudjanak lenni. Úgyhogy a kollégiumunkban megtalálható ezek közül az adottságok közül majdnem minden, és jó felszerelt konyháink vannak, olyan lehetőségünk van, ami egy fejlesztés nyomán megvalósulhatott, hogy a téli áramszünetekben fényünk van. Ez egy ritka és nagyon nagy ajándék. Nem adatik meg sajnos mindenkinek, de a kollégium közösségében egy ilyen lehetőséget lehet. Tehát egy ilyen lehetőség támogatja a fiatalt, és szerintem ez egy olyan valami, amit így talán most a könnyebb mindennapokban nehéz a helyére tenni, de télen azért én maguktól, a fiataloktól hallom azt, hogy hát azért ez nem semmi, hogy nekünk ilyen adatot.
1: Igen, nem mindegy. Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántanak és beszélgetettünk erről a témáról, és ne felejtsük el, hogy a felvételi az 30 a hónap utolsó napján zajlik majd a Calvin Kollégium esetében, és tényleg nagyon sok áldást kívánok a következő tanévre.
3: Köszönjük szépen, áldott napot mindnyájunknak.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, az elmúlt percekben meghívott vendégünk Margitics János református lelkipásztor, a Calvin Kollégium vezetője volt.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 гривнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
7: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
10: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a. Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
12: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencse borítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
13: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
14: А кенєр і віз – о минденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
15: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
16: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
17: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
18: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan.
16: Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
18: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу слухали.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért az első óránkban, egészen 12 óráig vagyunk veletek a különkedés élőadásában, ez a pénteki műsorunk. Derűs napot kívánunk mindenkinek.
2: Hírek után folytatjuk, és várunk mindenkit a műsorba.
1: Tartsatok velünk!
0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 14-én, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 14 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Отхон хоста вілагра кісфіят ед 30 évес нő a Berekszászi járásban, míg a mentők kiérkezés előtt. A szakemberek kiérkezésükkor megvizsgálták az édesanyát és az újszülöttet, felmérték az állapotukat, majd megadták a szükséges ellátást. A mamát és a kisfiút ezt követően a Berekszászi járási kórházba szállították további megfigyelésre. Tudatta a Berekszászi mentőszolgálat. A mentőszolgálat emlékeztet, a kórházon kívüli szülés az anya és a gyermek számára is többletkockázatokkal járhat. Ha közeledik a szülés várható időpontja, érdemes időben egyeztetni a kezelőorvossal, és nem az utolsó pillanatban elindulni a szülészetre.
5: У Берегівському районі 30-річна жінка народила сина вдома ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Після прибуття медики оглянули матір та новонародженого і надали їм необхідну допомогу. Після цього маму з хлопчиком доставили до Берегівської районної лікарні для подальшого медичного обстеження. Про це повідомили у Берегівській службі екстреної медичної допомоги. Там нагадують, пологи поза межами лікарні можуть становити додаткові ризики як для матері, так і для дитини. Якщо наближається передбачуваний термін пологів, варто вчасно проконсультуватися з лікарем і не вирушати до пологового в останній момент.
4: A munkáltatók mostantól online is ellenőrizhetik és frissíthetik alkalmazottaik katonai nyilvántartási adatait a GIA portálon keresztül. Ezen a felületen többek között bejelenthető a munkavállaló felvétele vagy elbocsátása, névváltoztatása, illetve lakóhelyének megváltozása. Az ügyintézéshez a vállalat vezetőjének vagy meghatalmazott képviselőjének be kell jelentkeznie a portálra, meg kell adnia a szükséges adatokat, majd elektronikus aláírással hitelesítenie kell a kérelmet. Ha az adatokat online továbbítják, papíralapú bejelentésre nincs szükség. A munkaviszony kezdetére vagy megszűnésére vonatkozó adatok ellenőrzése után 72 órán belül frissülnek a hadkötelesek katonai szolgálatra kötelezettek és tartalékosok egységes állami nyilvántartásában. Erről a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatott.
5: Роботодавці тепер можуть звіряти та оновлювати військово-облікові дані працівників онлайн через портал «Дія». Зокрема, у такий спосіб можна повідомити про прийняття працівника на роботу або звільнення, зміну прізвища, зміну місця проживання. Для цього керівник підприємства або уповноважена особа авторизується на порталі, вносить дані та ставить електронний підпис. Якщо інформацію подано онлайн, дублювати її на папері не потрібно. Відомості про прийняття на роботу або звільнення після перевірки оновлюються в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів протягом 72 годин. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
4: Az éveleje óta 3750 fiatal vette igénybe a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ szolgáltatásait. Közülük több mint 2400 fiatal már munkát is talált, további 72-en pedig a munkáltatóknak nyújtott kompenzációs programok révén helyezkedtek el. 335 fiatal szakmai képzésen vett részt, vagy új szakmát szerzett. 56-an pedig ideiglenes foglalkoztatás keretében szereztek munkatapasztalatot. Eközben 17 fiatal támogatást kapott a saját vállalkozás program keretében, így saját vállalkozást indítottak, vagy már működő vállalkozásukat fejlesztik. Az adatokat a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ adta hírül.
5: Від початку 2026 року послугами Закарпатської обласної служби зайнятості скористалися 3750 молодих людей. Понад 2,4 тисячі молодих закарпатців вже знайшли роботу. Ще 72 працевлаштувалися за програмами компенсації роботодавця. 335 молодих людей пройшли професійне навчання або здобули нову професію, а 56 отримали досвід тимчасової зайнятості. Водночас 17 молодих жителів області отримали гранти за програмою «Власна справа» та започаткували або розвивають власний бізнес, інформує Закарпатська обласна служба зайнятості.
4: Egy kilogramm cukor átlagára jelenleg közel 30 hrivnya Ukrajnában. Az ár júniushoz képest egyenlőre alig változott, de a következő hónapokban drágulás várható. Az Ukrcukor szakmai szervezet szerint az áremelkedést elsősorban a cukortermelés alacsony jövedelmezősége okozhatja. További tényező lehet az idei cukorrépa termés is, amely az előzetes beslések szerint elmaradhat a tavalyi rekordterméstől. Az ukrajnai árakra az Európai Uniós piac helyzete is hatással lehet. A hőség és a vetésterületek csökkenése miatt az EU-ban idén több mint egy évtizede nem látott alacsony szintre eshet a cukortermelés, írja az Agronews.
5: Середня ціна кілограма цукру в Україні становить майже 30 гривень і наразі майже не змінилася порівняно з червнем. Водночас найближчими місяцями продукт може подорожчати. В Укрцукрі прогнозують зростання цін через низьку рентабельність виробництва. Додатковим фактором може стати цьогорічний урожай цукрових буряків, який за попередніми оцінками буде нижчим за рекордний показник минулого року. На українські ціни також може вплинути ситуація на ринку ЄС, де через спеку та скорочення посівних площ виробництво цукру цього року може впасти до найнижчого рівня більш ніж за 10 років, повідомляється на сайті agronews.ua.
4: Idén eddig 30 alkalommal kértek orvosi segítséget kígyómarás miatt Ukrajnában. A sérültek között 4 gyermek is volt. A legtöbb esetet Zsitomír megyében 10 alkalommal regisztrálták. De Kárpátalján is előfordultak hasonló esetek. Az ukrán közegészségügyi központ tájékoztatása szerint az országban 3 mérges kígyófaj él, a sztyeppei vipera, a közönséges vipera és a nikolszki vipera. Egészséges felnőtteknél a marás általában nem jelent halálos veszélyt. Ennek ellenére kígyómarás esetén mindenképpen orvosi segítséget kell kérni. A kígyókkal leggyakrabban mocsaras területeken, benőtt vízpartokon, hegyvidéken és sztyeppéken, valamint építési törmelék közelében lehet találkozni.
5: В Україні цьогоріч зареєстровано 30 звернень по медичну допомогу через укуси змій. Серед постраждалих 4 дітей. Найбільше випадків зафіксували на Житомирщині – 10. На Закарпатті також були подібні випадки. У Центрі громадського здоров'я нагадують, в Україні мешкають 3 види отруйних змій – степова, звичайна та гадюка нікольського. Для здоров'я дорослої людини їхні укуси, як правило, не становлять смертельної небезпеки. Проте в разі укусу змії варто звернутися по медичну допомогу. Найчастіше плазунів можна зустріти в заболоченні. Місцях біля зарослих водойм, у горах і степах, а також поблизу звалищ будматеріалів.
3: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A következő órákban is sok napsütésben lesz részünk. Napközben a levegő hőmérséklete 30 fokig melegedhet fel. Felhívjuk a rádióhallgatók figyelmét, hogy a melegben ne feledkezzenek meg a folyadékpótlásról és a bőrük megfelelő védelméről sem.
5: У наступні години збережиться сонячна погода. Температурний максимум сьогодні сягне 30 градусів тепла. Закликаємо радіослухачів у спекотну погоду не забувати про підтримку водного балансу організму та належний захист шкіри.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
2: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az AstraMed klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed Győzelem utca 21. Telefon 095 102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
3: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
4: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу холодок.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedes pénteki adása, ez pedig a második óránk, egészen 12 óráig vagyunk veletek. 095-709-7097-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat, és a határinformációknak is külön tudunk körülni. A hétvége közeletével egyre többen indulnak neki a pihenésnek, a szabadságidejüknek, illetve persze a hétvégi programok szervezésének, és akik tehetik, azok mindenképpen informálódjanak, hogy még határon milyen sorral találkoznak, ha odaérnek. 095-709-7097-es SMS Viber számunk, és menjünk is tovább a kitekintő rovatunkkal. Egyre több alkalommal találkozunk hírekkel, amely arról szól, hogy különböző csalók, banki csalók hálózata van lebuktatva, és egyre többen találkozunk azzal, hogy akár személyes vagyonunktól fosztanak meg egy telefonos beszélgetés után. Éppen most a hírekben találkozhatok azzal a hírrel, hogy országszerte 94 illegális működő call centert számoltak fel, amelynek a munkatársi köre 1794 főt tett ki.
3: Komoly cégek.
2: Igen, egy gigantikus hálózat ez. 411 házkutatás gyakorlatilag

0: Mondhatnánk így is, hogy hatalmas eszközparkkal, 3300 számítógépes eszköz, 1346 mobiltelefon, 5200 SIM-kártya, és rengeteg valuta, több millió euró, sok ezer dollár, illetve arany és egyéb ékszert is lefoglaltak, és elképesztő, hogy milyen szerteágazó és professzionálisan megszervezett hálózatról beszélünk. Ez csak Ukrajnában, de gyakorlatilag szomszédos országokban is folyamatosan találkozunk ilyen hírekkel. A magyar nyelvű csalóknak a mennyiséges igen jelentős, elképesztően sokan foglalkoznak ezzel. Nagyon óvatosan kell lennünk.
1: Sajnos a technológia lehetővé teszi, hogy nagyon sok embert érjenek utol call centereken keresztül, és hát akik óvatlanok, azok sajnos belemennek. És hát amit mondasz, hogy mekkora jövedelemre most nagy időzőleg betesznek szert, hát az mind-mind fogyasztóknak, illetve hallgatóknak a rovására megy.
0: A nyomozás szerint a csalók, azok bankok, illetve broker cégek nevében telefonálgattak embereknek, és ennek során pénzt és banki adatokat próbáltak megszervezni, megszerezni. Különböző egyébként fiktív befektetések, platformokra való invitálás mellett, úgyhogy nagyon izgalmas sztorik voltak, és úgy kell elképzelnünk egy ilyen banki csalás, hogy valaki felhív, nagyon komolyan, nagyon profi munkazajjal, háttérben kapcsolják a kollégát, segítő szándékkal próbálnak neked valamilyen banki tranzakciót, sok esetben banki tranzakció témakörében valamilyen banki ügyintézés, vagy éppen adatfrissítés, vagy adatpontosítást összehozni, és meghökkentő módon tudják végigvinni ezt a profi színdarabot úgy, hogy te lehet, hogy még az elején gondolkozó, hogy hát ez furcsán hangzik, és a végére már teljesen azt teszed, amit ők kérnek tőled, mert ez úgy van tálalva, hogy még a sok esetben profik is belemennek ebbe a szituációba.
1: Meggyőzés technika legmagasabb szintje, szóval szerint ráveszik az embert saját szabad akaratból, hogy cselekedjen, csak aztán káros kárvalót lesz.
0: A Magyar Nemzeti Banknak van egy tájékoztatás, amit megnéztünk, hogy ők milyen bejelentett, utólagosan bejelentett banki csalások kategóriákkal vagy stílusokkal találkoznak. Az egyik az úgynevezett hangalapú adathalászat. A csaló egy leggyakrabban banki ügyintézőnek adja ki magát, rendőrnek vagy éppen közműszolgáltatónak, és gyanús tranzakcióra szeretné felhívni a figyelmet, sürgeti az adatoknak, az áldozatok adatainak a megszerzését, és igazából épp azért hív fel, hogy egy gyanús tranzakciót akadályozzon meg, és ehhez egy-két adatra van szükséged, amit éppen most mész bele egy tranzakcióba, ami gyakorlatilag leveszi az összeget a kártyáról. A másik hasonló az a hívószám hamisítás. Itt olyan szoftveres technológiát alkalmaznak, amely gyakorlatilag a hívószámot azt mutatja ki a telefonon készülőkeden, hogy a banknak a személyszolgálata, ügyfélszolgálata hív, és ugyanezzel a történettel gyakorlatilag eljátszák, mint hogyha valóban a saját bankodnak a munkatárs.
1: Ezért jön ki nagyon sokszor a bankok részéről az a fajta értesítés, hogy mi nem keresünk téged telefonon, biztosan nem, üzenetet esetleg, és akkor be lehet fáradni, vagy hát ha bármi gyanús van, akkor minden egyes banknak van saját ügyintéző központja. Egyszerűbb ott tisztázni a dolgokat.
0: A másik az úgynevezett visszahívásos csalás. Egyszerű hívással megcsörgetnek, te visszahívod, és ugye külföldi hívásszámmal gyakorlatilag nagyon nagy percdíjat indítanak el, és ezáltal mondjuk a kártyádon lévő néhány ezer, hát 100 vívnyát, vagy éppen néhány ezer forintot képesek azonnal leszívni. Ez egy kisebb, de mégis bosszantó történet tud lenni. Van az úgynevezett unoka, illetve özvegy trükk, baleseti jegyzőkönyv formájában.
1: Így van, amikor gyakorlatilag azért hívnak fel valakit egy átverés szándékával, hogy egy közeli hozzátartozója megsérült, megsebesült, esetleg balesetet okozott, most nem tud telefonálni, de megkaptuk tőle a számot, és hát nagyon gyorsan utaljon összeget, amiből ezt a kárt fedezni tudják, és hát ha valaki nem csekkolja le, hogy valóban az ő hozzátartozójáról van szó, és nem beszél vele, átutalja a pénzt, hát sajnos ő bánja.
0: Van egy úgynevezett kártékony programok telepítése, hát konkrétan azért hív fel az álügyintéző, hogy egy biztonsági új szoftverrel megvédjék az adataidat, és kéri, hogy nyomkod végig a telefonodon azt a fajta listát, amit ő végig vezet, és aztán igazából pont akkor telepítesz egy úgynevezett távolsági elérhetőségi szoftvert, amely később majd az adataidnak a kihalászárása lesz tökéletes. Úgyhogy ez a legfontosabb ilyen 4, illetve 5 darab szituáció, amit regisztrálva használnak a csalók. Tényleg nem beszélve, hogy milyen értékesítési húzultságokkal lehet találkozni. Mindenképpen érdemes akár a szülőkkel, nagyszülőkkel beszélgetni erről a dologról, és hogyha ilyen jellegű dologgal valaki nagyon kedvesen, nagyon gyorsan, nagyon sürgetően szeretne, nyomásgyakorlóan szeretne adatokat egyeztetni, az mindenképpen csak nyomjátok ügy, ahogy van, és aztán már biztosan nem történik baj.
1: És amit láttuk a hírekben, több mint 1700 ember, mint munkavállaló volt jelen. Hát, hogy ők mennyire tudtak arról, hogy miben vesznek részt, vagy mennyire nem, ezt nem tudom, de hogyha valaki most éppen munkanélkül van, és azon gondolkodik, hogy technológiai lehetőségei megvannak, és otthon miért ne vállalnak call center-es munkát, de nem szeretne hasonlóban részt venni, akkor ők is legyenek szemfülesek, mert hogy vannak gyanús jelek arra, hogy miben próbálnak meg minket belevonni. Ha irreálisan magas fizetést kínálnak, hogyha homályos a feladatkör, hogy mit is kell lesz majd nekem ott csinálni, azonnal felvesznek, tehát nincsen semmiféle szakmai interjú, a cégről nincsenek adataink, és ingyenes a levelező rendszere, akkor nagy valószínűséggel valamilyen csalókkal centerhez próbálnak meg felvenni. Mindenképpen nézzünk utána, mint munkavállalók is.
0: Megyünk és tovább, ennyi fért a blokkunkba, külön köszönjük, és ebben az órában is egy témával szeretnénk kedveskedni a számotokra.
1: Vendégünk, illetve telefonon szeretnénk kapcsolni Hidi Lászlót, a Pro Agricultura Kárpátika, Kárpátai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökét.
0: Érdemes előtartani, jövünk vissza!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás műsora szól, és megyünk is tovább egy újabb kapcsolással.
3: A vonal másik végén köszöntjük Hidi Lászlót, a Pro Agricultura Kárpátika, Kárpátai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökét. Сьогодні з нами на зв'язку Ласло Хіді, директор благодійного фонду Pro Agricultura Kárpátika. Üdvözöljük műsorunkba, hall-e bennünket!
4: Igen, tökéletesen hallom Önöket, és sok szeretettel üdvözlöm a rádió, Pulzus rádió hallgatóit. Én örömmel Önökkel beszélni.
2: Köszönjük szépen. 2026-ban is meghirdetése került a Magyarok Kenyere program, amely a kárpátai gazdákat is megszólítja, és úgy látom, hogy azért idén is minden nehézség ellenére azért igen aktívak a közösségeink gazdái. Mit kell tudni a jelenlegi állapotokról?
4: A gyűjtés még nem fejeződött be, és augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény. Esetleg, ha van rá igény, akkor kitérhetünk a mértekre is.
2: Mindenképpen beszélgessünk a mértekről. Nagyon jó volt látni, hogy Kárpát-medence viszonylatban azért Kárpátalja arányában mondhatjuk, hogy az élen jár az összefogás szempontjából, és ebben az akcióban azért igen lelkesen csatlakoztak. Most is azt látjuk, hogy azért jelentős számról beszélünk.
4: Igen, a Pro Agricultura Kárpátika Alapítvány az 2013 óta koordinálja Magyarok Kenyere 15 millió buzaszemnek a programjait itt Kárpátalján, és egyre nagyobb sikerre mondhatnám. Tulajdonképpen az első úgymond megállásunk, vagy botlásunk, amit nem is botlásnak nevezhető, inkább a háborúval van összefüggésben. A háború előtti utolsó békében, bár volt Covid, 160 tonnányi buzát gyűjtöttünk, mintegy 1370 gazdától. Azóta ez valamelyest csökkent, de hát nyilván ez mindenképpen a háború rovására írható. A vetésterület is csökkent, a tétfikéznek a hiánya, a művelő eszközöknek az előregedése, úgy morális, mint fizikai előregedése, az infláció növekedése, a kiviteli nehézségek, és emiatt ugye a mindenkori szántóföldi kultúráknak az ára, a megtermett termésnek az ára bizony az idén is, mint az elmúlt évek során többször is a földbe állt. Összefüggésben természetesen a ukrajna fekete tengeri kikötőjének a szétrakétázásával. Úgyhogy még azt mondanám, hogy csoda, hogy egyáltalán vett valaki, mert évről évre azt tapasztaljuk, hogy mélyen az önköltségi ár alatt kell gazdáinak értékesíteni a termésüket, és bizony, ha nem lenne valamilyen más fedezetük, akár a többlábán állásból, akár valamilyen más jövedelmük, bizony nagyon nehéz lenne kitermelni ezt az adománymennyiséget is, amivel hozzájárulnak itt a magyarok kenyeréhez. De a gazdáinknak, hát én azt gondolom, hogy ilyen ambivalens viszonya van a földhöz, mert a föld van, és a föld bevetetlenül nem maradhat. Bizony, hogyha az eke húz egy barázdát, az áhít hozzá magot. És a gazdáink azok bevetik, hogyha kisbálta potyog az égből akkor is, és ha egyszerűen már kikeltet, azt már csak ápolgatni kell, dédélgetni kell, védeni kell, táplálni kell, és a gazda szeme számára nincs szebb látvány, mint egy hullámzó aranyló buzamező. És bizony, ha ez megtörténik, akkor a gazdáink szívesen adományoznak ebbe a Magyarok Kenyere programban is. Ez többnyire a karitatív szervezetek, a kedvezményezettek. Úgy mondanám, hogy mi összegyűjtjük, eljutatjuk a karitatív szervezetekhez is, és az államilag nem támogatott oktatási intézményekhez, egyházi intézményekhez, a karitatív szervezetek pedig a kéz, amely szétosztja, eljutatja azokhoz a rászorultakhoz a mindennapi kenyerüket, akinek ezekre mindig szükségük van. Ténylegesen élenjáró a karpatei magyar gazdatársadalom az adományozásban, akár területre, akár népességre levetítve messze Kárpát-medence úgymond legjobban teljesítő gazdatársadalma. Láthatjuk itt Kárpátalján, büszkék vagyunk rá, és hálával és köszönettel tartozunk minden egyes zsákbuzáért, amit szívvel, lélekkel megtermelnek és adományoznak ebbe a programba.
3: Meddig várják még a felajánlásokat?
4: Augusztus 20-áig. Úgyhogy azért mondom, ez még egy közbúcsú állapot, még jó reményünk van rá, hogy néhány tonnával megtoldani a mostani gyűjtési eredményeket.
2: Beszéljünk egy kicsit a gazdáknak a lelki állapotáról. Hogyan lehet ezt éveken keresztül bírni, ezt a fajta rosszul tartott piaci árat, gyenge terméshozamot? Mennyire fenntartható ez, vagy milyen megoldásokat tudnak előhozni a gazdák? Azt látjuk, hogy egyre több más jellegű kultúrát is próbálnak honosítani, így aztán egyik húzza talán a másikat.
4: Nem egyszerű a dolog a gazdáink számára, ugyanis ha van egy adott terület, és szántóföldi kultúrák termesztésére állt rá az adott családi gazdaság, azért beszélek a családi gazdaságról, mert nagyjából ezekkel a gazdákkal van kapcsolatunk. A nagyok, a délő gazdaságok, azok köszönik, el vannak nélkülünk is. Tehát azt akarom mondani, hogy ezekhez rendelkezni, vagyis a szántóföldi kultúrákhoz, a buzatermesztéshez, tengeri, napraforró termesztéshez rendelkeznek megfelelő művelőeszközökkel és betakarító eszközökkel, és nem könnyű ezeket egyik napról a másikra elhagyni, még akkor is, ha úgymond nem éppen jövedelmező a termesztés, legalább 3 év kell ahhoz, hogy belássa végképp a gazda, hogy ezen mindenképpen változtatni kell. Változtatni kellene már csak azért is, mert ugye a Kárpát-medencének ez a régiója is kiszáll. Változtatni kellene a művelésmódon. Tehát meg kellene tanulni azokat a takarékos művelési módokat, amivel meg lehetne a talajban őrizni a nedvességet. Nem feltétlenül szántásra gondolok, hanem direktvetésre és talajtakarásnak, a mulcsozásnak különféle módszereire. Viszont ez azzal járna, hogy mindenképpen ki kellene egész hétemben ki kellene cserélni a gépparkot, erősebb vonóeszközökre, traktorokra lenne szükség, és más jellegű gépekre. Ehhez pedig tőke kell. A tőke jelenleg ezeknek a gazdaságoknak a rendelkezésre nem áll. Most valaki nyugodtan emlegetheti itt az Egálnede pályázati rendszert, 2016-19-ig ez működött. Azért azt tudni kell, hogy azok a vonóeszközök, vagy a traktorok, vagy gépek, kapcsolt gépek, amit azon keresztül lehetett beszerezni, ezek leginkább a kertészeti termesztésben voltak alkalmazhatók, a szántóföldi nagykultúrák termesztésének nem igazán. És mégis mi a megoldás? Nyilván az, hogy több lábon kell állni. Több lábon állást nagyon sok gazdánk úgy gondolja, hogy átér a zöldségtermesztésre, akár a szántó, vagyis a szántóföldi zöldségtermesztésre akar, de leginkább a védett zöldség és gyümölcs termesztésre, és leginkább a primőrök termesztésére. Ugye az idén is tapasztaltunk ezt az iszonyatos szárazságot. Nagy-Dobrony környékén, ahol én lakom, itt a tavaszi hónapokban 91 nap alatt 5 mm csapadék esett, ami azzal járt, hogy gyakorlatilag egy csontszáraz lett a talaj. Szántóföldi kultúrák vagy nem keltek ki, vagy kikelés után elpusztultak. Magyarán, amit nem lehet öntözni, az nagyon nehéz megmenteni, hogy egyáltalán, hogy abból értékelhető termés legyen. Innen következik, hogy kis területen nagy értékű termés kell betakarítani, hogy egyáltalán lábon tudjanak maradni. Hát nyilván itt felfutott a Szabó utca, a dinnyének a termesztése, a csemegő kukoricának a termesztése, és annak különféle technológiai változatai, a zalagútfóliás, a kisalagútas, vagy akinek telt rá vándorfóliás, vagy nagy légterű fóliában, de mindenképpen valamilyen védett módon próbált korai primő termést előállítani. Zömében sikerült is, még annak ellenére is, ha az április végén és május első napjában néhány nagyon jelentős hagyos éjszaka volt, aki ezt valamilyen utóbb módon túl tudta élni, akkor az a nyár elejére, közepére egy jelentős jövedelmet tudott saját maga számára és a családja számára biztosítani. Azt gondolom, hogy így valamilyen úton módon a gazdáink számára ez egy túlélési lehetőséget jelent.
2: Talán mindenképpen ehhez kapcsolódik az első lépés projekt, amelyik Kárpátalján többedik alkalommal van meghíretve. Nagyon sok fiatal pályakezdőnek tud ebben a területen egyfajta löketet adni az első fóliájának a meglétet területén.
4: Az előbbiekből elmondottakból következik, hogy sokan megpróbálnak különféle fóliás létesítményeket építeni, és ez kapcsolódik az alapítványunknak az első lépés szociális programja, amely fiatal kisgyermeket vagy gyermekeket nevelő fiatal gazdákat támogat. A családi gazdaság megteremtésében, az első lépések megtételében. A pályázati kiírás az már megjelent, annak a részletei elolvashatók a honlapunkon, a Facebook oldalunkon, részletetben menően pedig tájékozódni lehet a falugazdászainknál, úgyhogy erre nem is térnénk ki különösebben. 2012 óta megy ez a program nagy sikerrel, és inkább arra szeretnék hangsúlyt fektetni, hogy itt nem csak input anyagot kap a gazda, hanem tudást is, ugyanis a téli gazdestéken felkészítjük a következő 3 év termesztési technológiai fajtaválasztási és egyéb termesztéssel kapcsolatos dolgaira, egyenesen bezárulva a marketinggel is. Összegezve azokat az elmúlt évben felhalmozott tapasztalatokat, amit a fóliás vagy a védett termesztés során itt a többi gazdától itt begyűjtöttünk. Ezeket a tudásokat, vagy jó tapasztalatokat, vagy jó gyakorlatokat, azt elterjesztve és gazdáinknak átadva tudjuk elősegíteni, hogy a minél sikeresebb termesztést jövedelmező módon ezt valósítsák meg. Az első lépés programban részvevő gazdák számára ezeken a képzéseken való részvétel úgymond kötelező, de a többi számára, a többi gazda számára is ajánlott. A télen, tehát 25-26-nak a telén 52 előadást tartottunk, több mint 1000 részvevőnek a részvételével. Én azt gondolom, hogy olyan előadásokba megyünk részletre menően, olyan technológiai elemeket boncolgatunk, vagy nézzük meg, ami nagyon fontosak a gazdáink számára, már csak azért is, mert ez a termesztés, lett legyen akár a fóliás, de lett legyen bármilyen termesztés, az egy folyamat. Ebből ha egy, bármelyik kis része hiányzik, rámehet az egész termés. Ha kihagyunk egy permetret, és ha egy megfelelő időszakban nincsen bezárva a fólia, vagy nincsen kinyitva a fóliaház, megfelelő módon a klíma szabályozva, nem megfelelő módon adagoljuk a tápanyagot, vizet, többet, kevesebbet, mind eredményezheti, hogy bizony a termés vagy jó lesz, vagy pedig rossz lesz, és ezekre a dolgokra mi megtanítjuk a gazdáinkat. Ez az a többlettudás, amivel a programban még a szerkezeti anyagokhoz, a nagy légterű fóliásántól, racélvázához és fóliapalacsához veszemenően a sikeres termesztéshez ez hozzájárul.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, sok erőt és áldást közeltükre, munkájukra, külön köszönjük, hogy itt volt velünk.
4: Köszönjük szépen!
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hidi Lászlóval, a Pro Agricultura Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk.
0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
9: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
10: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
11: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
12: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
9: A nagymuzsai településen működő Karpatska-Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 7979 067 729 7979.
6: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73 050 782 65 73.
8: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
6: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 6560.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалили.

0: Ahogyan már megszokhattátok, ha péntek, akkor dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ezúttal egy olyan előadót hoztam el nektek, akinek a nevét már gyerekként megismerte egész Magyarország, de szerintem Kárpátalján is sokan hallhattunk róla. Ő Farkas Zsolti, aki a Magyarországi Tehetségkutató, az Énekiskolája első évadának győzteseként vált ismerté. A Tehetségkutató után sem tűnt el a zenei életből, több televíziós műsorban is találkozhattunk vele, később pedig Oliver Wolf néven is folytatta pályafutását. Most azonban ismét Farkas Zsoltiként jelentkezik, ráadásul egy saját dallal.
1: Talán egy hajnalon majd visszatér.
0: A Talán egy hajnalon egy érzelmes, romantikus hangulatú szerzemény, amely a szerelemről, az elmúlásról és arról a reményről mesél, hogy egy kapcsolat talán még adhat egy új esélyt. És akkor nem maradt más hátra, mint hogy a Pulzus Rádióban meghallgassuk e heti dalpremiérünket, ami nem más, mint Farkas Zsolti Talán egy hajnalon című dala.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

más az út. Levágtam csápokat, de ez száz karú. Talán ha van, meglátott a jó Isten. Rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.

legjobb dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Ahogyan már megszokhattátok, ha a péntek, akkor dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ezúttal egy olyan előadót hoztam el nektek, akinek a nevét már gyerekként megismerte egész Magyarország, de szerintem Kárpátalján is sokan hallhattunk róla. Ő Farkas Zsolti, aki a Magyarországi Tehetségkutató, az Énekiskolája első évadának győzteseként vált ismerté. A Tehetségkutató után sem tűnt el a zenei életből, több televíziós műsorban is találkozhattunk vele, később pedig Oliver Wolf néven is folytatta pályafutását. Most azonban ismét Farkas Zsoltiként jelentkezik, ráadásul egy saját dallal.
1: Talán egy hajnalon majd visszatér.
0: A Talán egy hajnalon egy érzelmes, romantikus hangulatú szerzemény, amely a szerelemről, az elmúlásról és arról a reményről mesél, hogy egy kapcsolat talán még adhat egy új esélyt. És akkor nem maradt más hátra, mint hogy a Pulzus Rádióban meghallgassuk e heti dalpremiérünket, ami nem más, mint Farkas Zsolti Talán egy hajnalon című dala.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: meg.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este, hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Радио Пульс. Привет, Настя. Я один FM. Классное радио. В дорогу.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse 92 Jodin FM.
2: Köszönöm.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok minden hallgatónak, ez itt a Zenesáv. A mai műsorban egy különleges zenei utazásra indulunk. Fél órán keresztül olyan rock klasszikusok szólnak majd, amelyek nem csak a műfaj rajongóit hódították meg, hanem a világrádióit, koncertszínpadait és több generáció szívét is. Dalamok, amelyeket együtt énekeltek stadionokban, autókban és otthon a hangfalak mellett. Kapcsolódjunk ki egy kicsit, és engedjük, hogy a zene tegye a dolgát. A hangerőt nyugodtan fel lehet tekerni, mert a mai Zenesáv a rockzene felszabadító, örömteli oldalról szól. Kezdünk! Utána nyarad oszlók a Csámcsi Hódnyi u programi muzeisnő trek verusima u osobljivu muzeisnő podrož. Protihom pivho dnes gučateme rock klasika, ka pitvorila ne liše šanovalniki u žanru, a i radiostancii svitu, koncertni zale ta srca kilkoh pokolinj. Мелодії, які співали разом на стадіонах, у машинах і вдома. Тож давайте трохи відпочинемо і дозволимо музиці робити свою справу. Починаємо!

ismerjük, tud energikus lenni, tud lázadó lenni, tud ünnepelni és tud megérinteni is. A mai zenesávban ezekből kaptunk egy kis ízelítőt. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson. Remélem sikerült egy kis lendületet, jókedvet és néhány kellemes emléket is csempészni a napotokba. Találkozzunk legközelebb is itt, a zenesávban. Addig is vigyázzatok magatokra és szóljon mindig egy jó dal valahol a közeletekben. Sziasztok! Rock музыка має безліч облич. Вона може бути енергійною, бунтівною, святковою, а інколи по-справжньому зворушливою. Дякую, що були зі мною всі музичні подорожі. Сподіваюсь, вдалося додати трохи настрою, гарної енергії та, можливо, і кілька приємних спогадів у ваш день. Почуємося наступного разу, а поки бережіть себе і нехай десь поруч завжди звучить гарна музика.

0: Ahogyan már megszokhattátok, ha péntek, akkor dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ezúttal egy olyan előadót hoztam el nektek, akinek a nevét már gyerekként megismerte egész Magyarország, de szerintem Kárpátalján is sokan hallhattunk róla. Ő Farkas Zsolti, aki a Magyarországi Tehetségkutató, az Énekiskolája első évadának győzteseként vált ismerté. A Tehetségkutató után sem tűnt el a zenei életből, több televíziós műsorban is találkozhattunk vele, később pedig Oliver Wolf néven is folytatta pályafutását. Most azonban ismét Farkas Zsoltiként jelentkezik, ráadásul egy saját dallal.
1: Talán egy hajnalon majd visszatér.
0: A Talán egy hajnalon egy érzelmes, romantikus hangulatú szerzemény, amely a szerelemről, az elmúlásról és arról a reményről mesél, hogy egy kapcsolat talán még adhat egy új esélyt. És akkor nem maradt más hátra, mint hogy a Pulzus Rádióban meghallgassuk e heti dalpremiérünket, ami nem más, mint Farkas Zsolti Talán egy hajnalon című dala.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Mese volt.
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: még hult a hó, hult a hó, hult a hó, hult a hó, hult a hó, baj, inkább leesett.
1: Pengő királyfi. Volt egyszer egy király, annak három fia. Ez a király a halála órájában meghagyta a fiainak, hogy minden áldott nap új csizmát húzzanak fel, ne sajnálják a pénzt, mert ha szavát megfogadják, bizony nem bánják meg. Meghal a király, nagy ceremóniával eltemetik, s a királyfiak csak ugyan minden nap új csizmát húztak. De 2-3 esztendő múlva úgy elszegényedtek, hogy még az is alig volt, amit egyenek, nemhogy minden nap új csizmát húzzanak a lábukra. Mondja az idősebb királyfi. Látjátok, látjátok, kár volt megfogadni az apánk szavát. Elkoldusodtunk mi is, el az ország is, most már mit csinálunk? Igazad van, mondotta a középső királyfi. Bizony kár volt hallgatnunk az apánkra, elég lett volna, ha minden nap szépen kifényesítetjük a csizmánkat, mindenki újnak hitte volna. Azt mondja a legkisebb királyfi, akinek Pengő volt a neve. Ne panaszkodjatok, tudta édesapánk, hogy mit beszél. Ha el nem szegényedünk, itthon maradunk egész életünkre. Így legalább el kell mennünk valamerre, s látunk országot, világot. Hát hiszen nem is tehettek egyebet, el kellett, hogy menjenek világgá. Ahogy kimentek a városból, azt mondja a legidősebb királyfi. No, fiúk, én kilövöm a nyilamat, s ahol leesik, ott hálunk meg. Kilövi a nyilat a királyfi, egy nap s egy éjjel folyton folyvást mentek, akkor találták meg a nyilat rengeteg erdő közepében. Ott leheveredtek, vacsoráltak, de a legidősebb királyfi azt mondta az öccseinek, ő nem alszik el, strázsál az éjjel, nehogy valaki megcsúfolja. Elalszik a két kisebb királyfi, az idősebb meg felalá sétált, s hát egyszer csak jön egy rettentő nagy vatkan. Szörnyű nagy agyarai voltak, mégpedig tiszta színarany agyarai. A királyfi kirántotta a kardját, megölte a vatkant, az agyarait kirántotta, s eltette a tarisznyájába. Reggel felébredtek az öccsei, semmit sem tudtak arról, hogy mi történt. A bátyjuk sem szólott, s mentek tovább. Most azt határozták, hogy a középső királyfi lője ki a nyilát, s 3 nap 3 éjjel mentek, míg a nyilvesszőt megtalálták. Leülnek, vacsorálnak, a legidősebb s a legkisebb is elalszik, de a középső fennmaradt strázsának. Alig szenderül el a két királyfi, lecsap a magas levegő égből egy szörnyű nagy kesejű, rettenetes nagy szárnyával nekivág a királyfinak, de a királyfi hirtelen kirántotta a kardját, s ketté hasította a saskesejű fejét. 2 gyönyörű ezüsttól volt a saskesejű 2 szárnyában. Ezt a királyfi kihúzta, tarisznyájába tette, s reggel, mikor a testvérei felébredtek, egy szót sem szólt, csak mentek tovább. Most már a legkisebb királyfi lőtte ki a nyilát. Mentek is 7 nap s 7 éjjel megállás nélkül, amíg a nyilát megtalálták. Nagy tüzet raknak, letelepednek, vacsoráznak, s vacsora után azt mondja Pengő. No, ma éjjel én strázsálok. A bátyjai nem akarták engedni, eleget mondták, hogy kicsi legény ő még ahhoz, de Pengő azt mondta, nem gyerek ő már, s fennmaradt strázsának. Amint jár fel alá, egyszer csak valami szomorú éneket hall. Vajon ki lehet, vajon mi lehet, gondolja magában, s elindul a hang után. Megy mendegél, s egy patakhoz ér, de abban alig volt víz, ami kevés volt, az is állott benne. Ebben a száraz patakban fickántozott, vergelődött egy aranyhalacska, az énekelt oly búsan, oly bánatosan. Kérdi Pengő. Hát neked mi bajod van, aranyhalacska? Ó, mondja az aranyhalacska. Nagy bánatom van én nékem. Megáradott a patak, lesodort ide messze az én hazámtól, most meg elapadott, nem tudok visszaúszni, s így kell elpusztulnom. De már ezt nem engedem, mondta Pengő, s felvette az aranyhalacskát, s addig vitte a patak mentén, amíg jó mély vizet nem talált. Ott szépen a vízbe eresztette. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet, te jó fiú, mondta az aranyhalacska. Nesze, adok neked 2 aranypikkelyt, tedd el jól, ha bajba kerülsz, csak lehelj rájuk, s eljövök segítségedre. Azzal a halacska nagy vígan továbbúszott. Pengő is visszament a bátyjaihoz. Azám, de mire visszaért, a tűz elaludott. Megijedt Pengő, hogy most mit gondolnak róla a bátyjai, ha felébrednek. Bizonyosan nem strázsált, aludott ő is. Gyújtott volna tüzet, nem volt mivel. Mit csináljon, merre forduljon? Felmászott egy magas fa tetejére, hát ha lát valahol tüzet. Látott is valahol messze-messze az erdőben, s ő bizony fogta magát, elindult abba az irányba. Alig indul el, szembe jöv vele az éjfél. Köszönti illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öregapám! Álljon meg egy kicsit, az Isten áldja meg, amíg tüzet hozok. Jaj, édes fiam, mondja az éjfél. Amíg te azt megjárod, addig én 7-szer megyek, s 7-szer jövök, nem lehet nekem olyan sokáig várnom. Bizony, ha nem vár szép szerint, majd vár másként, mondotta a királyfi. Volt a zsebében jó erős spárga, azzal éjfélnek mind a 2 kezét egy fához kötötte. Megy tovább, de 1 óra 2 alig telik belé, jő szembe vele a hajnal. Köszönti ezt is. Jó reggelt, húgom asszony! Adjon Isten, te királyfi! Álljon meg lelkem, húgom asszony, amíg Amonnét tüzet hozok. Jaj, azt nem lehet, mondotta a hajnal. Amíg te azt a nagy utat megjárod, 7-szer megyek, 7-szer jövök én. Nem halhatnak az emberek olyan sokat egyfolytában. Bizony, ha meg nem vár, mindjárt meg is kötözöm, húgom asszony. S megkötözte a hajnalt is egy fához. Most már meheted bátran a királyfi. Meg nem állott, amíg ahhoz a nagy tűzhöz nem ért. Látja messziről, hogy 12 óriás ül a tűz körül. Hely, gondolja magában, itt nem kapok én tüzet szépszerével. Fogja a nyilát, oda céloz, s kilő egy égő szenet a tűzből. De megint meggondolja magát, mégis elmegy oda, ne mondják, hogy lopja a tüzet. Oda megy, köszön illendőképpen, az óriások fogadják, jól megnézik tetőtől talpig, s kérdik tőle.
2: Ugyan bizony, te lőtted ki a szenet a tüzünkből?
1: Én lőttem ki, mondja Pengő, de meggondoltam a dolgot, mégis idejöttem. Adjanak kentek egy darab égő szenet Isten nevében.
2: Adunk mi jó szívvel, mondott a legidősebb óriás, hanem előbb forgasd meg a pecsenyénket.
1: Éppen ott sült a tűz felett egy ökörnyásra húzva. Pengő megfogta a nyársat a kis ujjával, s úgy forgatta pergette, akárcsak egy leány az orsót. Mikor jól megpirult az ökör, mondotta Pengő. De már most csak ugyan adjanak tüzet, mert sietős az utam nagyon.
2: Várj csak egy kicsit, mondja az öreg óriás. Látod-e amott azt a fekete várat? Annak a falán van egy kakas, azt előbb lőd le, akkor aztán adunk tüzet.
1: Célba veszi Pengő a kakast, s úgy lelőtte, hogy egyszeri belefordult a vár faláról. Hely, az óriások nem tudták, hogy mit csináljanak nagy örömükben.
2: Hát ennek ugyan mit tudnak kentek örülni? Kérdezte Pengő.
1: Mondja az öreg óriás, mindjárt megtudod.
2: Tudd meg, fiam, hogy mi a bakarasznyi ember szolgái vagyunk. Nekünk kell bevenni azt a várat. Abban a várban lakik a fekete király, és annak 3 szép eladó leánya. A bakarasznyi ember feleségül akarja venni a legidősebb király kisasszonyt, a középsőt meg az idősebb fiának szánta, aki saskesejű képében szokott járni, a legkisebb király kisasszonyt pedig a kisebbik fiának, aki vatkan képében jár. Hiszen rég bevettük volna mi ezt a várat, hanem az a huncut kakas mindig felébresztette a kukorékolásával a katonákat. No, többet nem ébreszti fel, hanem azért neked velünk kell jönnöd. A vár falában van egy lyuk, azon bebújsz, aztán kinyitod a kaput.
1: A királyfi nem szólt semmit, mit volt mit tenni, ment az óriásokkal. Szépen bebújt a lyukon, hanem amikor bent volt a várban, visszaszólt az óriásoknak.
2: A kaput nem tudom kinyitni, már ahogy tudtok, úgy jöjjetek utánam, különben kint maradtok.
1: Mit csináljanak az óriások? Ha bőrüket ott hagyják, is mégiscsak rászánták magukat. Sorban bújtak keresztül a lyukon, s amint az első bedugta a fejét, Pengő lecsapta a kardjával, a testét meg utána rántotta, s így tovább mind a 12-nek levágta a fejét. Akkor fölment szépen a palotába, Lábújhegyen végigment a szobákon, s hát a 3 király kisasszony mind más-más szobában alszik. A legidősebb király kisasszony szobájában egy egész meg egy félig égett gyertya volt. Az egész gyertyát meggyújtotta, a félig leégettet a zsebébe tette. Aztán ment a középső király kisasszony szobájába, annak az aranyrojtos sejemkendőjét vette el. Ment a legkisebb király kisasszony szobájába, de már annak a gyűrűt húzta le az ujjáról. Azzal szépen kiment a szobából, el az óriások tüzéhez, felkapott egy darab égőüszköt, szaladt vissza a bátyjaihoz. Amint ment visszafelé, eloldotta a hajnalt.
2: Na most mehet, húgom asszony, szerencsés utat!
1: Aztán eloldotta az éjfélt.
2: Menjen kendis, bátyám uram, Isten hírével, eleget aludtak az emberek!
1: Mire kivirradott, s a testvérei felébredtek, csak úgy ropogott, pattogott a tűz. De egy árva szó nem sok annyit sem szólt arról a bátyjainak, hogy hol s merre járt, s hogy milyen sokáig aludtak. Hát jól van, tovább ment a 3 királyfi, mentek 7 ország ellen. Egyszer betértek egy kocsmába. Haj, sok vendége volt annak a kocsmának, alig fértek el benne az emberek. De nem is csoda, mert itt minden utas annyit ehetett, ihatott, amennyi belefért, s egy árva krajcát sem kellett fizetni. Az volt a fizetés, hogy aki ide betért, s evett, ivott, mielőtt elment, el kellett, hogy mondja a maga történetét. Azám, ti nem is gondoljátok, hogy ki lehetett a kocsmáros. Ez a kocsmáros az a király volt, akinek a várát az óriások be akarták venni. Mióta Pengő megölte az óriásokat, mindenfelé kerestette a király, hogy ki lehetett az a derékvitéz ember, aki az óriásokat megölte, de senki sem állott elő. Kocsmát nyitott, úgy akarta megtudni az igazságot. No, bemennek a királyfik ebbe a kocsmába, jó lesznek isznak. Hordják a bort a király kisasszonyok, kínálják a dali szép legényeket. Aztán Pengő elkezd beszélni, de még felit sem mondta el a történetének, int a király a legidősebb lányának. Az eltűnik, s hát egy kicsi idő múlva megáll a kocsma előtt 4 aranyos bársonyos hintó. Mind a 4 hintó elé 6 ló volt fogva.
2: No, mondja a király, csak azt akartam megtudni, édes fiaim, hogy ki ölte meg az óriásokat. A fiaim vagytok mind a hárman, gyertek velem a váramba, még ma megtartjuk a lakodalmat. Beleülnek a hintóba párosával, hazavágtatnak a fekete várba, lett nagy dínom, dánom, lakodalom, folyt a bor hencidától boncidáig, nem volt vége a helyehújának két álló hónapig. Látjátok, látjátok, mondott a pengő a bátyjainak, mégis javunkat akart az édesapánk, mert különben nem láttunk volna országot, világot, stán hírét sem halljuk ennek a három szép leánynak. Igazad van, mondották az idősebb királyfik. Javunkat akarta az édesapánk, hanem most már illendő volna, hogy megnézzük a mi országunkat is. Jó lesz, biza, mondják, s mindjárt megegyeznek, hogy indulnak haza. Hadd lássák, nem szökötte meg az országuk. Befogatott a király a három hintóba, s indultak haza mind a hárman, s vitték magukkal a feleségüket is. Az első kocsiban a legidősebb királyfi ült, s egyszer csak látja, hogy az út közepén a nagy sárban egy bakarasznyi ember vergelődik. Kéri a bakarasznyi ember. Húzd ki a sárból, te királyfi, bizony megszolgálom, mondja a királyfi. Nem húzlak én, minek mentél bele? S azzal tovább hajtott. Jön utána a középső királyfi, azt is megszólítja a bakarasznyi ember, de a középső királyfi sem húzta ki, hanem a legkisebb királyfi az már megállítatta a hintaját, leszállott, kihúzta a bakarasznyi embert a sárból, még fel is ültette a hintóba. Hát egyszerre, uram teremtő, mi történt? A bakarasznyi ember megragadja a királyfi feleségét, belecsavarta a hét rőfös szakállába, s úgy eltűnt vele, mintha a föld nyelte volna el. Hely, nagy búbánat nehezedett a királyfi szívére, mondja a bátyjainak. Ti csak menjetek haza, mert én addig meg nem nyugszom, amíg a feleségemet meg nem találom. Visszaküldötte a hintót az apósához, s elindult gyalog. Ment hetet hét ország ellen. Amint megy, mendegél egy patakhoz ért, s eszébe jut az aranyhalacska, hát ha ez tudna segíteni rajta. Előveszi a két aranyhalpénzt, ráfúvint, s abban a pillanatban ott volt az aranyhalacska, s kérdezte. Mit parancsolsz, édes gazdám? Mondja pengő. A bakarasznyi ember elragadta a feleségemet, ugyan bizony nem tudná-e megmondani, hol s merre lehet. Feleli az aranyhalacska. Én nem tudom megmondani, de azon a hegyen túl látod-e, van egy bölcsember, az három dolgon kívül mindent tud ezen a világon, s talán meg tudja mondani, hol van a feleséged. Elment pengő királyfi, s addig meg sem állott, amíg a bölcsemberhez nem ért. Ott ült a bölcsember egy nagy sziklának a tetején, lelógott hosszú fehér szakálla. Köszönti pengő illendőképpen, s elmondja, hogy miben jár. Tudom, ha nem is mondod, mondta a bölcsember, de ha meg akarod kapni a feleségedet előbb, te segíts rajtam. Kerek száz esztendeje, hogy ezen a sziklán ülök, s nem tudok felkelni, mert a mátkám a gyűrűjével együtt elveszett. Ha megtalálod a mátkámat s a gyűrűjét, akkor te is megkapod a feleségedet. Kérdezte pengő. Hát hol találom én meg a te mátkádat? Hely, fiam, felelte a bölcs, hiszen éppen azt nem tudom, hogy hol van, mert tudd meg, hogy csak három dolog van a világon, amit én nem tudok, s ez éppen a közül a három közül való. Visszament pengő nagybúsan az aranyhalacskához, s elpanaszolja, hogy mivel fogadta őt a bölcsember. Csak ne búsulj, mondja az aranyhalacska. A bölcsember mátkája a gyémánt várban van. Meríts egy palack vizet, tégy bele engem, s vigy magaddal, majd visszaszerezzük a bölcsember mátkáját. Elindult pengő királyfi, megy hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszerre csak megérkezik a gyémánt várhoz. Azt mondja az aranyhalacska. No te királyfi, jól megjegyezd, hogy ebben a várban minden fekete, még étellel is csak fekete étellel kínálnak. De te, akármit csináljanak veled, akárhogy megkínozzanak, egyebet el ne fogadj fehér ételnél. Bemegy pengő a gyémánt várba, hát belől olyan fekete, mint a korom. Feketék a falak, feketék a garádicsok, az ablakok. Megy a szobákba, azok is mind feketék. Jönnek a szolgák, fekete az arcuk, fekete a ruhájuk. Aztán asztalt terítenek fekete abrosszal, fekete tálakkal. Hozták az ételeket, kínálták pengőt, egyék. De pengő semmihez sem nyúlt, mert minden étel fekete volt. Akkor egyszerre csak megtelt a szoba fekete emberekkel s asszonyokkal, s úgy megverték pengőt, hogy elnyúlt a földön. Második nap éppen így járt. Hiába erőltették, hiába kínozták, hozzá nem nyúlt az ételekhez. Elkövetkezik a harmadik nap, s hát megfehérettek mind a szobák. Fehér ruhás emberek s asszonyok jöttek a szobába. Fehér abrosszal terítettek asztalt, csupa fehér ételeket hoztak, s énekeltek pengőnek szebbnél szebb nótákat. De most már pengő is evett mindenből, amennyi csak belefért.
1: mondja reggel az aranyhalacska pengőnek. No, a próbát jól kiáltad. Most menj le az istállóba, ottan találsz 4 fekete paripát. Ez a 4 paripa, 4 leány. Egy a bölcsember mátkája, egy a farkas, egy a sas, és egy a holló királyé. Ezt a 4 leányt az a vénboszorkány rabolta el, akiéhez a gyémánt vár. Mert úgy tud meg, ennek a vénboszorkánynak abban telik kedve, hogy mátkás leányokat rabol, azokat lovakká változtatja, hintó elé fogja. Mikor jól lejárta őket, vízbe fullasztja, s megint más leányokat szerez helyettük. Majd az istállóban meglátod a vénboszorkányt darás képében. Hol az egyik, hol a másik lóhátára száll. De te csak védj egy ostort a kezedbe, csapkodj a lovakra, s ha meg is kínozott szegényeket, addig csapkodja, míg a darást el nem találod. Úgy tett Pengő, amint a halacska tanácsolta. Lement az istállóba, egy jó szíjostorral elkezdte csapkodni a lovakat, hogy azok fájdalmukban mind felrúgták a hídlást. Nagyokat nyerítettek. Hanem egyszer eltalálta a darást is. Lefordult egyik lóhátáról, abban a pillanatban vénasszonnyá változott. Nagy csivalkodással kiszaladt az istállóból, s úgy elszaladt, hogy talán meg sem állt a világ végéig. Hát, amint a banya kiszalad az istállóból, a 4 ló gyönyörűséges szép 4 leánnyá változott. Pengő mindjárt indult a 4 leánnyal, s vitte őket a bölcsemberhez. Megérkeztek a sziklához, fel akar kelni a bölcsember, s hát nem tud felkelni, pedig ott volt a mátkája előtte. Hát a gyűrűt nem hoztátok el? Kérdezte a bölcsember. Ja, Istenem, sírt a leány, azt a vénboszorkány elvette tőlem, s magával vitte. Gondolkozott egy keveset a bölcsember, s mondta. Azt már tudom, hogy a földön nincs a gyűrű, mert ha ott volna, tudnom kellene. Hát vagy a levegőben, vagy a vízben van. Eközben odaérkezett a farkas, a sas, meg a holló király is a mátkájáért, s a sas meg a holló király mondotta. No, annyit mi is mondhatunk, hogy a levegőben nincs a gyűrű, mert különben tudnunk kellene róla. Megszólalt az aranyhalacska. Akkor bizonyosan a tengerben van. Egyszeriben összehitte a halakat mind, s kérdezte, hogy nem láttak-e egy mátka gyűrűt. Mind azt felelték, hogy ők nem láttak. Mind itt vagytok-e? Kérdezte az aranyhalacska. A sántacsuka még nincs itt, felelték a többiek. Hát egyszer jön a sántacsuka is, rákiált az aranyhalacska. Hát te hol voltál, hol késtél meg? Mondja a sántacsuka. Én bizony egy gyűrűt találtam a tengerben, s azt elittam a kocsmában. Ilyen-olyan teremtette, kiáltotta az aranyhalacska. Mindjárt visszahozd azt a gyűrűt! A sántacsuka nagy dérrel durral elinalt, visszahozta a gyűrűt, odaadták a bölcsembernek, s abban a pillanatban felállott, s azt mondta Pengőnek. A te feleséged a tenger 99. szigetén van, a bakarasznyi embernél. Eredj oda, ott megtalálod, s ha igazán szeret, majd ki tudja a bakarasznyi embertől, hogy miben van a szörnyű nagy ereje. Mert szörnyű nagy ereje van. Akkor aztán elhozhatod a feleségedet. Az aranyhalacska mindjárt előszólított egy nagy cet halat. Pengő a hátára ült, s úgy úszott a 99. szigethez. Hát, amint odaérkezik, s kilép a szigetre, éppen ott sétál a felesége. Ölelik, csókolják egymást. De mikor vége volt az ölelésnek, csókolásnak, azt mondja az asszony nagy búsan. Hiába fáradtál ide, édes uram, nem tudsz megszabadítani a bakarasznyi embertől, mert szörnyű nagy ereje van, és én meg nem tudom, hogy miben tartogatja. A bakarasznyi ember éppen a déli álmát aludta, mondta az asszony Pengőnek, csak bújjon el valahová, majd mégis megpróbálja, hát ha mézes mázos szavakkal kiveszi belőle a titkot. Felmegy a királyné a palotába, éppen akkor ébredt fel a bakarasznyi ember, oda megy az asszony hozzá, simogatja a hétrőfös szakállát, szirógatja az arcát, s mondja. Látod, látod, mindig mondod, hogy így meg úgy szeretsz engem, de én nem hiszek neked. Hát én azt mivel tudjam bebizonyítani? Kérdezte a bakarasznyi ember. Mivele? Azzal, ha megmondanád, hol tartogatod az erődet, legalább én is vigyáznék rá. Nagyot kacagott a bakarasznyi ember. Hát, megmondom neked. Ott vanni az ajtó mellett, abban a darabfában. Ja, Istenem, hát hogy lehet ott tartani? Hát, ha valaki elvinni, mondotta az asszony. Azzal felkapta a fát, s bezárta az almáriomba. A bakarasznyi ember nagyot kacagott. No, látod, elbolondítottalak, mert nem a fában van az erőm, hanem abban a seprűben, mi? Bizony, ha abban van, akkor azt is elzárom, s elzárta az almáriomba. A bakarasznyi ember még nagyobbat kacagott. Látod, megint elbolondítottalak, mert nem a seprűben van az én erőm, hanem a piszkafában. Az asszony szépen felvette a piszkafát, kendőbe takargatta, s elzárta az almáriomba. Azt mondta akkor a bakarasznyi ember. No, most már látom, hogy igazán szeretsz.
2: Hát tudd meg, hogy sem abban a fában, sem a seprűben, sem a piszkafában nincs az én erőm. Ott van az én erőm messze innét az erdőben, egy aranyszarvasban. Ez az aranyszarvas, mikor én alszom, mindig lejár inni az aranypatakba. Ha valaki meglőné, egy bárány szöknék ki belőle, akkor ebben lenne az én erőm. A bárányt, ha meglőnék, kirepülne belőle egy aranykacsa. Ha az aranykacsát meglőnék, abból kiszállna egy aranybogár, s ha ezt el nem pusztítanák, ebben megmaradna az erőm. De ha ezt is elpusztítják, akkor az én erőmnek vége. Hiszen csak azt várta az asszony, hogy elaludjék végre a bakarasznyi ember. Mindjárt kisurrant a palotából, szaladt Pengőhöz, s töviről hegyire elmondta neki, amit a bakarasznyi embertől hallott. Megy Pengő az erdőbe, s amint megy, mendegél, meglát egy farkast. Meg akarja lőni, de a farkas megszólal. Ne ölj meg, királyfi, mert engem a farkas király küldött a te segítségedre. Megy tovább Pengős, egyszer csak a feje felett egy sas repül el. Veszi a nyilát, megcélozza, de a sas megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert én tereád vártam itt. A sas király küldött a segítségedre. Jól van, nem lövi meg, hogy lőtte volna meg. Megy tovább Pengő királyfi, s hát egy holló repül feléje. Célba veszi azt is, de a holló is megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert engem a holló király küldött a te segítségedre. Pengő nem lőtte meg a hollót, hanem ment egyenesen az aranypatakhoz. Ott meghúzódott egy bokor mögé, és várta az aranyszarvast. Hát egyszer jön az aranyszarvas, hegyezi a fülét, néz erre, néz arra, s hogy nem látott senkit, belemegy a patakba. Úszott benne fels alá, fürdette magát, s akkor Pengő szépen célba vette a nyilával, s lelőtte. Szalad oda Pengő, hogy megfogja az aranyszarvast, de már abban a szempillantásban ki is ugrott belőle az aranybárány. Uccu, ott volt a farkas, neki szökött a báránynak, szétszaggatta. A bárányból kiröppent az aranykacsa, de arra lecsapott a sas, összetépte. Az aranykacsából kiszállott az aranybogár, azt meg a holló fogta meg. Szépen odavitte Pengőnek, s Pengő zsebkendőjébe kötötte a bogarat, úgy vitte a bakarasznyi ember palotájába. Felmegy Pengő a palotába, mondja nagy örömmel a feleségének, hogy megvan a bakarasznyi ember ereje. Hát arra a szóra támolyog ki a szobából a bakarasznyi ember is, s mondja Pengőnek. Megfogtad az erőmet, királyfi, de ha visszaadod, cserébe neked adom minden vagyonomat, mondott a Pengő. Nem kell a vagyonod, s nem is hiszek a szavadnak, mert te jóért rosszal fizettél nekem. Azzal a bogarat beledobta a tűzbe, porrá égett, s ím, halljatok csodát, szemük láttára porrás hamuvá lett a bakarasznyi ember is. No, feleség, mondott a Pengő, most már kettőnké a világ. S mentek haza az asszony apjához, csaptak nagy lakodalmat, meghívták rá a bölcsembert, a sas királyt, a holló királyt, a farkas királyt, Pengő királyfi két bátyját, s hét nap s hét éjjel szólott a muzsika, folyt a bor hencidától boncidáig. Lakodalom után a király Pengőnek adta egész országát, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Vy slúchajte Radio Puls 92 i 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. Здорово.